Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: A ti hivatalos zenei szabadidős csatornátok.

Hey, érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbina gőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
2: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
1: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
2: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatanúzásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
1: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASEA Kaposvárt a bronzmeccsen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Pakseffm.
0: Pakseffm.
5: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Villamos hálózatépítési munkálatok miatt közlekedési korlátozások és ideiglenes áramszünetek lesznek a héten Kalocsán, adta hírül a kalohírek.hu. A kivitelező cég munkálatai előreláthatólag május 18 és 22 között, valamint május 25-én zajlanak. A kivitelezés Kalocsa belterületén a Kishalas sor és a Tímár Kálmán utca kereszteződésének térségét érinti, ahol a meglévő földfeletti villamos hálózatot földkábeles rendszerre építik át. A kivitelezés idején munkagépek dolgoznak majd az érintett utcákban, ezért a gépjármű forgalom időszakosan korlátozott lehet. A lakókat arra kérik, hogy az említett időszakokban lehetőség szerint ne parkoljanak az utcában, mivel a szabálytalanul hagyott gépjárművek megakadályozhatják a munkavégzést és sérülhetnek is. A gyalogos közlekedés is korlátozott lesz a munkaterület közelében, a munkagépek hatósugarában pedig tartózkodni szigorúan tilos. Hozzátették, a beruházás célja a szolgáltatás minőségének javítása és a villamos hálózat üzembiztonságának növelése. Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. május 18-ára hétfőre ébredtetek, az év 21. hetét kezdjük meg a mai nappal. Erik, Alexandra és Szandra nevű hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt. Egy esős hétvége után úgy tűnik, hogy napsütéssel kezdődik a mai nap, kezdjük az időjárással, ami a mai napot illeti frontmentes napra számíthatunk, legalábbis az időkép ezt ígéri. Viszonylag sok napsütésre, és egyfajta felmelegedés indul meg, illetve konkrét felmelegedés indul meg. Képzeljétek, hétvégén akár 30 fok is lehet, de 28 biztos, legalábbis a mostani előrejelzés szerint. A mai napon csak 17-18 fokot várhatunk, de az is több, mint a 10 vagy még az annál alacsonyabb hőmérséklet is, amit hétvégén előfordult. Jelen pillanatban 8 fokot mutat a hőmérő, úgyhogy tavaszias öltözéket, réteges öltözéket javaslok, és úgy tűnik, hogy a mai napon nem lesz szükség itt vételkörzetünkben már esőre és esőkabátra, amire esetleg még igen, az mondjuk tényleg egy széldzseki. Egyébként szelesebb időt ígértek mára, és a hét második felére is, de úgy tűnik, hogy ezekre a napokra csapadékmentes időt. Egyébként a csapadékra óriási szükség volt, és van az országnak olyan pontja, ahol körülbelül egy hónapnyi csapadék zúdult le két nap alatt, és nem tudom, hogy láttátok-e a térképeket, a csapadék térképeket, ami a hétvégét illeti, azért térségünkben esett a legtöbb. Itt Pakson és környékén több mint 40 mm nagyon sok helyen, Szekszárnál több mint 50, Pécs környékén is több mint 50, Baja térségére is körülbelül ennyit, illetve térségében is körülbelül ennyit regisztráltak, mint mondjuk Budapest, míg mondjuk Budapesten körülbelül 25 mm-t mértek. Úgyhogy ezek az adatok. Hát el is mosta a hétvégi rendezvényeket. Nem csak a Paksi Városnapi szombat esti Cotton Club Singers maradt el, és előtte jó pár kis színpadi produkció, hanem Simontornyán a Várnapon a Zaporozsec koncertet is lefújták, úgyhogy hát így jártak a hétvégi rendezvényeink, de biztos vagyok benne, hogy mindenki pótolni fogja, amit pótolni kell, szóval legyen egy nagyon jó hetetek egyébként, egy úgymond átlagos 5 hétköznapos hét áll előttünk, jövő héten viszont már itt lesz pünkösd, illetve hát már tulajdonképpen vasárnap pünkösd, így hétfőn pünkösd hétfő lesz, tehát jövő héten 4 napos rövid héttel tudunk számolni, vagyis végigcsináljuk most az 5 hétköznapot, és utána egy 3 napos hosszú hétvége következik, csak hogy egy kicsit előre tekintsünk, és mégiscsak lássuk, hogy hogyan állunk. Tekintsünk előre mai műsorunkban is, rengeteg klassz témával érkezzen. Ma reggel is az egyik főszereplőnk lesz a Paksi FC, hiszen bronzérmes lett a csapat az NB1-es magyar bajnokságban, fél hét után hallhatjátok nálunk Böde Dánielt, és Bognár György vezetőedzőt is, fél nyolc után pedig a Paksi FC a klub két ügyvezetője, Haraszti Zsolt és Balogh Judit érkezik hozzám, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jót fogunk beszélgetni. Fantasztikus eredmény, elképesztően büszkék lehetünk, és hát nagy ünneplés volt tegnap Szekszárdon a csapat részéről. Ezekkel kapcsolatban videótudósításokat és fotókat többek között a Paks FM Facebook oldalán is láthattok. Aztán a másik főszereplőnk természetesen a Városnapja, a Paksi Városnapja, ezzel azért fogunk foglalkozni. Meghívtuk ide adásba reggel 8 órára a Bográcsos betyárokat. Ők a Radioaktív Hulladék Kezelő Kft. Fegyveres Őrségének a csapatát képezik, akik csapatként beneveztek a Városnapi Halászlé Főző versenyre, és el is hozták az első helyezést. Abban reménykedünk, hogy megtudjuk a recept titkát is, és a csapat összetételéről és dinamikájáról is egy kicsit, már ami a főzést illeti, tudunk beszélgetni. Aztán, hogy a jövőbeni rendezvényekről is legyen szó, és ne csak az elmúlt hétvégiről, foglalkozunk majd a Dunakömlődi gyereknappal, illetve falunappal is. 7 órára Szél Benyámin önkormányzati képviselő érkezik hozzám, és átbeszéljük a programokat, hogy mi várható Dunakömlődön. És egy dalpremiérrel is jövök 8:30 után, Mészáros Tamás színművészt fogom csörgetni telefonon keresztül, ugyanis Tamás amellett, hogy számos televíziós produkció és sorozat szereplője, a Jóban Rosszban, a Válottársak című sorozatokban is lehetett őt látni, és rengeteg színházi szerepe van, emellett dalokat is ír, és kijött új dala, amelynek mind a zenéjét, mind a szövegét ő írta. Az Új Remény című dalt fogjuk bemutatni, és egy picit beszélgetünk majd arról, hogy inkább musical, vagy inkább pop irány, és remélhetőleg arról is lesz szó, hogy a Macskafogó című musical mikor érkezik a városba, mert hogy volt ígéret erre vonatkozólag, abban a musicalben pedig, amelyet egyébként Szikora Róbert jegyez, Tamás játssza a főszereplőt, vagyis Grabowskit. Szóval ezekkel a témákkal lesz dolgunk ma reggel, remélem, hogy mindenki jól van, további nagyon jó készülődést, esetleg jó étvágyat már így korán reggel a reggelihez, és nagyon jó rádiózást kívánok!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 2 perccel járunk 6:45 után. Ki az, aki már hozzányúlt a mobiltelefonjához, amelyen éles a net és nem repülő üzemmódban van, ha esetleg valaki éjszaka így szokott aludni? Hát kérem szépen, a mai nap az internet világnapja, május 18-a. Nincsenek ennek a napnak még olyan nagyon meghatározó hagyományai, viszont a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabb. A 2002-ben elindított kezdeményezés célja, tehát az internet világnapjának a célja pedig az, hogy a fejlődő országokban és a lefedetlen területeken is kapcsolódni lehessen a világhálóra. Az internet, a technika és a tudomány napja tulajdonképpen ilyen értelemben az internet világnapja. Egyébként az internet kifejezés nemzetközileg is elterjedt szó. Az angol eredetű internet work szóból ered, amely magyarul leginkább hálózatok hálózataként fordítható, szó szerint hálózatok közöttit jelent. Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít, egymással kommunikálnak, elektronikus leveleket cserélnek és állományokat továbbítanak a térben az emberek, bár az internet megjelenése és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség. A mindennapjainkat teljesen meghatározza, abszolút, de átszövi, és egyre többet foglalkoznak azzal is, hogy hogyan lehet és hogyan kell néha úgymond kikapcsolódni a kibertérből, hogyan kell azt megcsinálni, hogy a gyerekeink ne függjenek rá, és érezzék azt is, hogy hogyan kell a valóság és az internetes a tér, a kibertér közötti különbséget megtenni, mert hogy az internet tényleg csak alternatív valóság, és nem az a valóságunk, nem az internetes tér a valóságunk. Szóval ez a nap az internet napja, erről azért jó tudni, és jó egy kicsit átgondolni ezeket a dolgokat. Ezen kívül 1978 óta május 18-a a múzeumok nemzetközi napja is. Ami a névnaposainkat említettem, hogy Erik, Alexandra és Szandra nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok, egyébként ők vannak hárman az asztali naptárunkba beírva. Ezen kívül a ritkább nevek közül ma ünnepelhet a Hanga, a Kámea, a Szantina, a Szendi, a Toszka, a Xandra, így X betűvel, az Erős, az Alícia, a Blandina és a Bódog is, úgyhogy Isten éltesse természetesen.

és ma 55 éves, és ma ünnepel, és ma születésnapos egy olyan pár, akiknek bár közös gyermekeik vannak, elváltak a 2000-es években, de annak idején a 90-es években házasodtak össze. Michael Cretzuról van szó, az osztrák-román származású zenészről és zeneszerzőről, akinek az Enigma projektet köszönhetjük. Ő 1957-es születésű, egyébként román-osztrák származású zeneszerző van szó. Ő tehát ma 69 éves, és akit annak idején feleségül vett, nem más, mint a német popénekes nő Sandra, aki 1962-es születésű, vagyis ma 65 éves. Annak idején 95-ben születtek meg a gyermekeik, egy ikerpár, és 2007-ben váltak el, és azt hiszem, hogy nem is jól mondtam, mert nem a 90-es években, hanem még 88-ban, igen, a 80-as évek végén házasodtak össze. Ami Michael Cretzut illeti, a bukaresti 2-es számú líceumban tanult komoly zenét, és mindössze 18 évesen, 1975-ben el tudta hagyni az országot. Párizsban, majd Frankfurtban tanult, és innentől kezdve mondhatnám azt is, hogy olyan értelemben lett világjáró, hogy bár többször visszatért Bukarestbe, illetve Romániába, de inkább csak fellépésekre a mai napig is. Egyébként nagyon aktív a Facebook oldalán is, egészen más zenei projektekben utazik, mint annak idején az Enigma volt, inkább a komoly zenei projektekben vesz részt, és ma már szabadabban közlekedik Románia és Manchester között, mert hogy Manchesterben él egyébként Michael Cretzu, aki tehát a mai napon 69 éves, hát azért csak ha előveszünk tőle egy Enigma felvételt, jöjjön a 95-ös Return to Innocent. Jó reggelt mindenkinek!

Az Enigma projektet annak idején nem tudtuk egyébként, hogy kihez kössük a 90-es években. Nem ismertük Michael Cretu nevét, a román-osztrák származású zeneszerzőjét, és azt sem tudtuk, hogy az akkor még fiatal ember férje a 80-as évekbeli énekesnőnek, Szandrának, mint hogy azt sem tudtuk, hogy Szandrának

Andra, az énekesnő német származású, illetve német énekesnő, mert hogy aki angolul énekelt, az nekünk minimum angliai volt, vagy amerikai. Michael Cretu a mai napon születésnapos, 69 éves, és nem mellesleg volt felesége is, mert hogy azóta már elváltak. Sandra Ann Lauer is a mai napon látta meg a napvilágot 1962-ben. Ő ma 64 éves, Isten éltessen mindenkit, aki velük együtt ünnepel. Szóval ebből az alkalomból játszottunk egy kis enigmát, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk hamarosan fél hét után többek között Böde Dánielt és Bognár Györgyöt, a Paksi FC vezetőedzőjét is hallhatjátok nálunk a bronzérem kapcsán, illetve szó lesz még a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesületének 25 évéről is. Kilátta már a szabadtéri kiállítást, amely a Városháza előtt lett felállítva Pakson. Erről is szó lesz, de előtte fél hétkor majd Tokai Robi kollégám még jön a hírekkel. Egy zene még befér addig.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 ezeren már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
2: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
1: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
2: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
1: Több helyszínen is várják a véradókat, ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most. Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 9 perccel járunk a Krisztál és a fél hetes hírek után, fél hét után, 6 óra 39 perc van, jó reggelt mindenkinek. Május 18-án hétfőn napsütéses hétkezdésre ébredtünk, és ez jellemző lesz a mai napon, esőre nem kell számítani, 9 fokot mutat jelen pillanatban a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és egy olyan 17-18 fokra számíthatunk majd napközben, elsősorban a kora délutáni órákban. Ezek a legfontosabbak, ami az öltözködést és a készülődést illeti. Remélem, hogy mindenki kipihente magát. Egyébként az elsős időben már amennyire sok rendezvényre lett volna lehetőségünk, az elsős időben lehet, hogy sokak ezt meg is tették, mert nem nagyon lehetett kimozdulni, viszont az esőre nagy szükség volt mondjuk. Hát nehéz most már olyan hétvégét találni, amikor nincs nagy rendezvény a vételkörzetünkben, szabadtéri nagy rendezvény, úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy másik hétvégét is választhatott volna a lezúduló csapadékmennyiség, esetleg egy hétköznapot. No de, a mai napunk tehát csapadékmentes lesz, és egy nagyon klassz hét, remélhetőleg amikor egy háromnapos hosszú hétvége következik majd utána a pünkösdi hétvégének köszönhetően, úgyhogy így készüljetek lelkileg. Folytatjuk a témáinkkal, ígértem, hogy a Paksi FC lesz a főszereplője ennek a fél órának, és majd fél nyolc után is, amikor Haraszti Zsolt és Balogh Judit ügyvezetőkért érkeznek hozzám. Ami a bronzérmet illeti, hát beszéljünk erről. Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő egyébként a klub életében. Zsinórban harmadszor végeztek a dobogon. Az éremátadás Decs Szőlőhegyen a Fritz birtokon történt tegnap az évzáró összejövetel keretében, melyen ott járt kolléganőnk Pálfi Katalin is. Az ő tudósítását halljátok a következőkben. A bronzérmeket Vámos Tibor, az MLS versenyigazgatója, és Tudinszki Ferenc, az MLS versenybizottságának elnöke adta át a játékosoknak, a szakmai stábnak és a klub elöljáróinak is. A Paksi FC Bognár György irányítása alatt ért el a legnagyobb sikereket, ugye 2 magyar kupa győzelem, 1 bajnoki ezüst, 1 bajnoki bronz után, most egy újabb bronzérem. A vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzés, a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
2: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első félidőben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Hát nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
1: Egy hónapos szünet következik most, de utána több fronton kell majd helytállnia a Paksi FC-nek, ezzel folytatta Bognár György. A nemzetközi kupában is szerepelni fognak.
2: Ez jó szerintem, nem csak gazdasági szempontból, de szakmailag is azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, esetleg egy jó sorsolással lehet egy-két kört menni. És az is azt gondolom, hogy a klub szempontjából, játékosok egyéni előrelépése szempontjából is jó lehet. Azt gondolom, hogy azért a keretnek a nagy része azért együtt marad. Hát megpróbálunk valakit fölépíteni, most csak a harmadik legtöbb gólt lőttük idén, nem vagyunk ehhez hozzászokva, szeretnénk jövőre a legtöbbet lőni megint.
3: Mit jelent számodra ez a bronzérem, ami tulajdonképpen ma a nyakatokba kerül?
2: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Mondtam is a csapatnak, hogy a Debrecen elleni meccs nekünk olyan, mintha magyar kupa döntőt játszanánk idén is. Mert a harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken, nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Mi pedig gratulálunk a klubvezetésnek, és természetesen Bognár Györgynek is, akivel ugye szerződést hosszabbított a Paksi FC, illetve mint ahol arról beszámoltunk a napokban, meghosszabbította a szerződést a klub Böde Dániellel is, így a közös történetük tovább íródik. A Paksiak csapatkapitányát boldogsággal tölti el a harmadik hely, bravúrként éli meg.
4: Hát nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk érni azért a harmadik helyet, a bronzérmet. Elég hektikus volt azért ez a szezon, főleg úgy kezdtük a tavaszt, hogy a Puskás Akadémiát tudtunk nyerni, utána meg 7 meccsig zsinórban nem. Ugye ott nagyon sok elvöltött pont van, és abból ki tudtunk egyenesedni és odaérni a harmadik helyre. Úgy gondolom, hogy ez így mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény. Örülök, hogy nekem sérülés leszámítva jó szezonom volt. Bízom benne, hogy a következő évben is ilyen szezon lesz.
3: Mi az, ami célként ott lebeg a szemed előtt?
4: Arra számítok, hogy minél több mérkőzésen pályára tudjak lépni, hogy az örök rangisten tudjak előrelépni. Csapat szinten meg az, hogy maradjunk bent elsőnek, és utána meg majd, ha bennmaradtunk, akkor ugyanúgy, mint az elmúlt években, tudjunk magasabb célokért küzdeni.
3: Itt Pakson egy nagyon jó párosítás, a mester és te. Ti úgy nagyon érzitek egymást, jól gondolom?
4: Hát nekem a lényegében az már bőven elég, hogy a Gyuri velem egyenes, nem Gimmel hámolom, megmondja a Frankot, nekem ez bőven
3: nem
4: elég.
3: Csak veled, mindenkivel.
4: Mindenkivel, de nekem ez bőven elég. Volt olyan edző, akivel leültem beszélni, és teljesen az ellenkezőjét csinált, amit megbeszéltünk, úgyhogy nekem ez már tökéletes.
3: Egyébként ezen kívül, hogy tökéletes neked, miben tartod, mint edző, legerősebbnek?
4: Hát nagyon jól látja a focit, úgy tud belejönni a mérkőzésekbe, szerintem NB1-be senki, és olyan játékosokból ki tudja hozni a maximumot, meg meglátja bennük az erősségeit, mint aki más edző, ezt nem látja meg.
3: És benned is meglátja mindig a lehetőséget?
4: Bennem, nem bennem kell meglenni a lehetőséget, mert közel 40 éves vagyok, hanem a fiatalokra gondoltam.
1: Böde Dánielt hallottátok az elmúlt percekben. A Paksi FC a bronzéremmel kiharcolta ugye a nemzetközi kupa szereplés jogát, a konferencia ligában mérettethetik meg magukat a fiúk. A liga második selejtező körében kapcsolódhatnak be a küzdelmekbe, most 4 hetes pihenőre vonul a csapat, és a Paksi FC-vel fogunk még foglalkozni. 7:30 után érkezik hozzám a klub két ügyvezetője, Haraszti Zsolt és Balogh Judit, és remélhetőleg egy jót fogunk beszélgetni a mostani sikerekről, aztán a nemzetközi szerep, és még van egy-két kérdés a tarsolyomban.
0: Élesztő.
1: Lépjünk át a másik témára, amit szintén még így ígértem a fél hét utáni időszakra, egészen más téma. Ki az, aki látta már, hogy ha más nem a Facebookon, különböző sajtók, közlemények és egyéb fotók kapcsán, hogy a Paksi Városháza előtt megnyílt egy szabadtéri kiállítás, a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete idén tavasszal 25 éves lett. Ennek apropóján jubileumi kiállítással, fotókiállítással idézik fel az egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját egyébként, magának a kiállításnak a megnyitóját május 15-én, vagyis pénteken tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, ezt azt gondolom senki nem vitatja. 2001-es megalakulásuk óta a Sárgödör tér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgoznak. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint például a rendhagyó borversenyek, a bormusták, illetve a Schiller Fesztivál, a Sárboré és a Mártonnapi újboráldás is a Sárgödör téri Présház tulajdonosoknak a rendezvénye. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az egyesület elnöke, akivel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett a megnyitó után.
5: 25 éves évfordulója van a Paksi Présház Tulajdonosok Egyesületének. A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a Képkeitás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödör térről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödör térhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni, és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Ugyanúgy, mint a fronton, ahol a katonák egymásért harcolnak, ma már mindenki tudja, hogy nem a hazaszeretet az alapvető ösztönző erő. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények, ezért érdemes egyébként szabad időbe dolgozni. Ez itt minden önkéntes munkába történik. Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
5: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Let me tell you.

0: Közlekedj velünk!
1: Így reggel 7 óra előtt balesetről nincs hírünk, de 7 óra után minden bizonnyal élesedik majd a forgalom egy teljesen átlagos hétfő reggelhez méltón. Ami tágabb ételkörzetünket illeti, a 6-os főúton Hírt határában a 187-es szelvénynél továbbra is építik a csomópontot, ott mindkét oldalon útszűkületre számíthattok, ami pedig az M6-os autópályát illeti két helyen is. Egyik oldalról a másik oldalra terelik a forgalmat Budapest felé a 20-as és a 22-es szelvények között Ért térségében, illetve itt délebre a Bátaszék utáni B és C alakú út között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, és a Budapest felé vezető oldalon irányunként csak egy-egy sáv járható. Aztán ezen kívül még ami vételkörzetünket illeti, az 51-es főúton Fogtőnél, a 112-es szelvénynél továbbra is félpályás az útlezárás az útépítés miatt, a 47-es és az 50-es szelvények között pedig a mai napon az 51-esen az útmenti növényzetet gondozzák, és félpályás útlezárás mellett. A 61-es főúton Pincehelyen a 43-as szelvénynél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkület, sebességkorlátozás, erre kell, hogy számítsatok. A 65-ös főúton pedig Harc térségében szintén az útmenti növényzetet gondozzák majd a mai napon, és itt is le fogják keríteni a félútpályát a forgalom elől, lassan közlekedő járművekre is az útmenti növényzet gondozása miatt számítsatok, balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva, Paks FM összeköt!
1: Mindjárt 7 óra, Tokai Robi kollégám már itt is van a hírekkel, aztán pedig vendégeimmel folytatjuk. A Dunakömlődi Gyermeknap és Falunap lesz a témánk 7 óra után, 7:30 után pedig a Paksi FC két ügyvezetője, Haraszti Zsolt és Balogh Judit érkezik hozzám. 8 óra után megérkeznek majd a Város Napi Halászlé Főző Verseny győztes csapatainak tagja, a Bográcsos Betyárok, a Radioaktív Hulladék Kezelő Kft. Fegyveres Őrségének csapata. Ők nyerték a halászléfőző versenyt a Paksi Városnapján szombaton, úgyhogy remélhetőleg ők is érkeznek 8 után. Velük fogok beszélgetni 8:30 után, pedig dalpremiér következik Mészáros Tamás színművésztől ráadásul, úgyhogy egy jó kis reggel, amiben részünk van, remélem mindannyian jól vagytok, további jó utat, jó készülődést és nagyon jó hétfőt!
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon! Kurta kocsma étterem Solt!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbina gőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófa védelemtől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
6: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatronozásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásban kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
5: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol az elmúlt hétvégi események után, mert hogy arról már volt szó 7 óra előtt, a jövőbeni eseményekről és nagyszerű programokról lesz szó. A mondhatnám fantasztikus Dunakömlődő triumvirátus már itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, Spigel Györgynek. Szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Itt van velünk Szél Benyámin is.
3: Jó reggelt kívánok én is.
1: És Ostani Katona Katalin, nem utolsó sorban, jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye Beni, mint önkormányzati képviselő, vagy részönkormányzat vezetője, elnöke, Gyuri és Kati pedig, mint részönkormányzati tagok érkeztetek hozzánk. Megszoktuk a hármasotokat, ha programról és dunakömlődi rendezvényekről van szó, és újabb fantasztikus rendezvények állnak előttünk. Kati, gyereknap és falunap időpontok?
4: Igen, tehát a gyereknap az május utolsó vasárnapján, tehát május 31-én lesz, és a Dunakömlődi falunap az pedig június 6-án.
1: Uh-huh. És nagyon fontos, hogy a gyereknap a Paksi Városival nem ütközik.
4: Így van. Ezt amikor állítottuk össze a programot, akkor mi ezt azért előzetesen így körbejártuk, hogy vajon mikor lesz a városban a gyereknap, mert azt azért nem szeretnénk, hogy két olyan nagy rendezvény legyen egy településen, vagy közel egy településen, ami mondjuk ütközne egymással, és hasonló az érdeklődési kör, hiszen itt ugye a gyerekeket várjuk elsősorban a gyereknapon.
1: A gyereknapot egy kicsit beszéljük ki, és akkor kezdjük a pólótokkal, jó? Benji, a gyönyörű pólókban érkeztetek, egységpólóban ültök itt.
3: Így van, köszönjük szépen. Hát ha már úgy is mondtad, hogy egy ilyen csapatként szoktunk érkezni, hát a póló is ezt szimbolizálja, hogy egy csapatként gondolkozunk. Ezt már az előző évi gyereknapi rendezvényünkre csináltuk, és hát direkt ugye azért egy dátum nélküli, hogy azért ez még többször lehetőségünk legyen fölvenni, és így vannak ilyen tematikus pólóink.
1: De több is van tényleg?
3: Van olyan, amelyiken például hogy a Lussóniumról van egy ilyen grafika, azt ugye alapvetően a falunapra csináltuk, de például a karácsonyi rendezvényünkre arra is van külön pólunk, sőt ugye a húsvétira is, hogy melyik volt előbb, a nyúl vagy a tojás, tehát ugye gyakorlatilag minden rendezvényünknek megvan a maga tematikus pólója.
1: Uh-huh. Na, elmondom csak a hallgatóknak, akik esetleg videóban nem tudnak bennünket követni, hogy gyönyörű fehér pólóban érkeztek a képviselő urak és hölgy, és valóban dunakömlődi gyereknap, ez van ráírva, gyerekek ott a Lussónium előtt láthatóan egyébként, mert hogy a Lussóniumnak ezek a kis bástyái vannak ábrázolva, úgyhogy nagyon klassz tényleg, úgyhogy nagyon, nagyon tetszik, ahogy így beállítottatok, és amikor a fiúk megjöttek, akkor azon izgultak, hogy ugye a Kati nem fogja elfelejteni a pólót, az egységpólót. Na, kezdjük a programokkal, Gyuri, mire számíthatnak a gyereknapon a gyerekek, és hát a felnőttek is?
5: Hát készülünk mindenféle jóval, második alkalommal kerül megrendezésre a futballpályán ez a gyermeknap. Felbuzdulva tavaly év sikereiből, egy kedvező időjárás volt, és hát nyilván sok-sok látogató volt ezen a rendezvényen. Bízunk abban, hogy ez most idén sem lesz másképp. Hasonlóan a tavaly évhez készülünk ugrálóvárral, darts verseny lehetőség lesz, a kreatív műhelyesek ott lesznek velünk, valamint büfé jégkrém üdítő mellett még arcfestés, csillámtetoválás is lesz. Hát nagyjából ezek a megszokott segítőink minden évben itt vannak, tehát most gondolva az arcfestésre, a csillámtetkóra, hisz megvannak azok a kedves hölgyek, akik mind a Húsvétváró játszóháznál és mind a tavalyi évben a futballpályán is ott voltak, és segítik a rendezvényünket az ő szorgos munkájukkal. Látjuk azt, hogy nagyon sok kisgyermek örül ennek a lehetőségnek, hogy különböző kedves szép szimbólumok kerülnek az arcukra, a kezükre, ugye, mint tetoválás formájában. Készülünk mindenféle jóval, bízunk benne, hogy nagyon-nagyon jól fogja érezni mindenki magát ezen a rendezvényen, és hát, mint ahogy említettem, figyeljük az időjárást, reméljük, hogy nem húzza keresztbe a számításunkat.
1: Igen, most elméletileg száraz idő következik a következő napokban, és egyébként hétvégére 28 fok is lehet, úgyhogy lehet, hogy jó lesz ez. Egyébként nem tudom, Benji, hogy mi volt a tapasztalatotok tavaly így, hogy Gyuri említette, hogy ez a második alkalom, hogy gondolom nem csak a dunakömlődi gyerekekkel találkoztatok.
3: Ez így igaz, nagyon sok olyan gyerekkel, családdal találkoztunk, aki közvetlenül nem kapcsolódik Dunakömlődhöz, de ezt ugye mindig is mondtam, hogy ugye a város és a falu kapcsolata egy ilyen tekintetben nem csak közigazgatásilag egy, hanem hát hogyha kijönnek Paksról barátaink, akkor ők méne tartoznának Kömlőthöz, vagy tényleg olyan családok kijönnek, akik mondjuk Dunakömlődön nőttek föl, majd beköltöztek ugye a városba, de most kijöttek, ahol egyébként a nagyszülők is laknak, vagy tehát, hogy tényleg ezer szállal kötődik a település rész a településhez. Úgyhogy igen, nem csak dunakömlődiek, paksiak is jöttek, és ezt örömmel láttuk, és várjuk is őket. Tehát ugye Dunakömlőd ilyen tekintetben nem egy különálló sziget, ahol sehova senki be nem teheti a lábát, akinek nincs olyan közvetlen kötődése. Várunk nagyon-nagyon sok szeretettel mindenkit.
1: Illetve hát kinek hogy lesz a programja? Tehát, hogyha valaki pont a Paksi Városi Gyereknapra szombaton nem tud elmenni, akkor itt lesz a Dunakömlődi még vasárnap, és azért az is sokszor kiderül, hogy ilyenkor a felnőttek is szeretnek egy kicsit gyerekek lenni. Na, tehát egy kicsit van, hogy apukák előszeretettel kézműveskednek, és határozottabbak, igen, mint a gyermek. Egyébként Kati, azt is el kell áruljam a fiúkról, hogy amikor ők előbb megérkeztek ma reggel, nem csak azt mondták, hogy reméljük, hogy a Kati nem felejti el az edzségpólót, reméljük, hogy a Kati jön, mert ő itt az agytröszt a programokat illetően. No, lássuk, hogy mi az, amit a fiúk nem mondtak el, például hogy a plakáton rajta van az is, hogy lehet teljesíteni az úgynevezett állomások feladatait, itt mire kell gondolni?
4: Így van, tehát az idejében azt találtuk ki Andi barátnőmmel, hogy igazából ilyen kis 5-6 állomás lesz, így a focipálya teljes terjedelmét így elfoglalnánk, és ilyen kis sportos, mozgásos feladatok, de ugyanakkor vicces feladatok is várnak a gyerekekre, és akkor lesz egy pecsétgyűjtő füzet, és ebbe a pecsétgyűjtő füzetbe kell gyűjteni a kis pecséteket, és akkor a legvégén ugye ezt a pecsétgyűjtő füzetet úgymond ők beváltják, és akkor kapnak ilyen kis apró ajándékokat a gyerekek. Nem kell elkeseredni, hogyha valaki mondjuk az 5 állomásból csak 3-at tud teljesíteni, vagy 3-on tud részt venni, ettől függetlenül az ajándék ugyanúgy mindenkinek megjár.
1: Oké. Tehát akkor gyermeknap Dunakömlődön május 31-én délután 3 órától este 7 óráig Dunakömlődi focipályán, ezt nem tudom, hogy mondtam-e, ez fontos, és eső nem lesz. Ezt most
3: azt megrendeltük a jó időt.
1: Igen, ezt így is
3: ha
1: kell.
3: Gonosz akarnék lenni, mondhatnám, hogy a városvezetés ezt az egyet elfelejtette ezen az előző hétvégén a jó időt megrendelni. Ezt nagyon sajnáljuk, pedig nagyon-nagyon színvonalas program volt így is, és milyen lehetett volna, ugye,
1: igen,
3: akkor,
1: igen.
3: Ha nem most el az eső.
1: Igen, de majd az is lesz valamikor pótolva. Na de maradjunk Dunakömlődön, mert hogy nem csak a gyermeknapot ígértük, hogy kivesézzük, hanem a falunapot is, amely tulajdonképpen a gyereknapra egy hétre lesz, ugye június 6-án, és hát én már nem is tudom, hogy hányadik alkalommal, Gyuri? Hányadik alkalommal szervezünk már, Dunak, ki tudja?
3: 19.
5: 19. Így van, 27 volt tavaly a születi nap, azóta 27-dik, ez pedig a 19. falunap. Igaz, hogy nem tudjuk beírni a születi napot a falunappal, ha csak nem többet szervezünk egy évben, de azt gondolom, hogy színvonalas rendezvényekkel várjuk oda, és majd a látogatókat.
1: Abszolút megszoktuk a Dunakömlődi falunapot, és nagyon szeretjük, és oda is mindig nagyon sokan megyünk, Paksról is, vagy akár a környékről, mert mindig nagyon klassz programok lesznek. Gondolom most is szokás szerint a faluháznál.
5: Így van, illetve a faluház melletti
1: területen.
5: Igen.
1: Így van, tehát június 6-ára ugorjunk rá, és ha már hát azért a városnapján itt sikerült azért a halászlé főzőversenyt még gyorsan lebonyolítani, de lesz nálatok is, Benji.
3: Így igaz, hasonló az egésznek a fölépítése, mint a városnapján volt. Ugye itt is tudjuk biztosítani a halat, tehát ugye ezzel fogjuk ugye elsődlegesen támogatni a főzőket, illetve nyilván a helyszín biztosításával, gázpalackoknak a minősítése gyakorlatilag, ugye az is megtörtént. Tehát minden, ami egy rendezvénynél ilyenkor kell, azt biztosítani fogunk, és nagyon-nagyon várjuk a versenyzőket, hadd fogalmazzak így. Az eddigi tapasztalat ugye az nagyon jó, mondhatom, hogy olyannyira jó, hogy a legnagyobb bajunk, hogy hova rakunk ennyi embert. Bízom benne, hogy ez a kellemes probléma idén is előáll.
1: Hát hány csapat szokott nevezni körülbelül? Hát
3: 30-40 között.
4: Igen, tavalyi évben azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 37 Uh-huh. Bogrács volt, illetve 37 nevező volt.
1: Hát igen, annyi van a paksi halászképzőversenyen.
4: Hát most, hogy 42 volt talán.
1: A nevező annyi volt, de nem jöttek ki annyian főzni a rossz időjárás miatt, de így is több mint 30-an voltak, úgyhogy ez valóban egy nagyon... Igen, na, környező kis utcákban is.
3: Hát
1: csak hogy uvarak kertok el a csapatokat.
5: Ha viszont pontos az információm, én emlékszem, egy rekordévről 62 bogrács volt Dunakömlőden, tehát ebből 18 elmúlt évből volt egy olyan évünk, amikor 62 bogrács volt, és tudom, hogy Szegedről is jöttek, még a tűzifát is saját maguk hozták, mellettünk náboroztak.
1: Nem is emlékszem erre.
5: Igen. És Szegedről még ők speciálisan fával rakva tüzet versenyeztek.
1: Hát gyerekek, akkor előre. Ezen az úton, tehát a Bajai Halászléfőző Fesztivál is valahol elkezdődött, az igen. Jó, és ugye hát nem mindegy, hogy a bográcsban paksi vagy bajai vagy szegedi halászlé rotyog-e, de erről majd a bográcsos betyárokkal 8 óra után fogunk beszélgetni. Jó, tehát, ami pedig a műsort illeti, hát több dolgot is kiemelhetnénk, Fekete László erős ember bemutatóját, azért mindenképpen, Kati, nem tudom, hogy mi az, amit még kiemelnél a programokból.
4: Hát az idei évben ugye már az elmúlt 2 évben volt parasztolimpia, így a falunappal egybekötve, és az idén gondoltuk, hogy egy kicsit még magasabbra emeljük ezt a parasztolimpiára, és hogy még többen nevezzenek, hiszen ide is várjuk majd ugye a csapatok jelentkezését a parasztolimpiára, úgyhogy sikerült a Fekete László erős emberrel tulajdonképpen, és az ő csapatával megegyezni, úgyhogy ők is jelen lesznek a falunapon nálunk.
1: Nagyon jó. Így van, a parasztolimpia sem marad el, tehát a Fekete László erős ember bemutatója után, hát a Dunakömlődi óvodások, illetve előtte a Nyugdíjas Klub, a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub is fellép, és hát jönnek sztár fellépők is.
4: Így van, tehát egy kicsit úgy próbáltuk úgy elszállítani, hogy minden korosztálynak megfelelő legyen, és mindenkinek a szája íze szerint menjen a falunapi rendezvényünk. Így az idősebb, meg egy kicsit, aki a komolyabb kultúra felé hajlik, ugye nekik lesz egy ilyen operett összeállítás, velük fogjuk kezdeni 7 órakor, aztán a fiatalabb generáció, illetve a mi korosztályunknak a nagy kedvence, a bestiák lépnek a színpadra, és ezt követi pedig majd a MC haver és teknő.
1: Hát ők pedig már abszolút ilyen bulira hangoló, stílus szoktak hozni és produkálni, és rendkívül szórakoztatóak egyébként. Visszatérve a halászléfőző versenyre, közülete ki főzi a legjobb halászlevet? Tudjátok?
4: Nálam a férjem. Egyértelmű, tehát ha halászlé, akkor azt neki kell főzni.
3: Akartam mondani, igen, hogy én a konyhában nagyon otthonosan mozgok, teát már tudok főzni, úgyhogy a halászlére...
1: Az csak egy ugrásod.
3: Az csak egy ugrás a halászlé. Nem, már főztem nyilván már mást is, de nem vagyok az a nagy konyha tündér, úgyhogy én nem.
1: Inkább kóstolsz te is, Gyuri?
5: Én is inkább kóstolok. Nálunk is a feleségem jobban a konyhába, aki ezekben a munkátokban részt vesz, viszont az utómunkátokban nagyon szívesen szerepet vállalok, tehát legyen az a mosogatás.
1: A
5: ne, hát az elpakolás, a mosogatás.
3: Elfogyasztás.
5: Elfogyasztás. Igen. Előkészületben is az utómunkátokban ott vagyok, a főzés nálunk a feleségem, hölgyek, anyósom.
1: Egyébként nincs is időtök nektek ott akkor a Dunakömlődi falunapon nyilván halászlevet főzni, de ki fog kóstolni, a zsűri? Hogy áll össze? Azt lehet tudni már?
4: Igen, tehát ugye a zsűri tagokat is fel fogjuk kérni, tehát a Paksi Halászcsárdának, volt Paksi Halászcsárdának tulajdonképpen a vezetője volt, illetve az előző ciklusból a Spíz József alpolgármester képviselő úr volt jelen, tehát őket is ugye ugyanúgy fel fogjuk kérni majd erre a rendezvényre, hogy sok szeretettel várjuk őket ismételten egy jó kis halászlékostolásra, és hát nagy Balázs alpolgármester urat.
1: Uh-huh. Na hát, aki esetleg, ja igen, még valamit szeretném volna.
3: Csak annyi, hogy majd a megnyitó köszöntő, ugye ő

0: azt mindjárt elmondjátok, hogy akartok-e róla beszélni, de azért június 6-a után is, így a nyári időszak megkezdődik, jó pár program lesz még esetleg Dunakömlődön, egészen a szüreti napig. Benji?
1: Így igaz, ugye rögtön ugye a falunap utáni héten szerveződik két olyan rendezvény. Ehhez nekünk, mint részönkormányzatnak közvetlen közünk nincsen, de azért mindenképpen megemlítendő, hogy ez Dunakömlődön szerveződik. Ez az egyik a Luszónium Trail, ez egy futóverseny, a második pedig ugye a Luszóniumi Fröccs túra, ugye amit a borbarátok szerveznek, tehát ez a falunap utáni hétre szerveződik. Ezt még pontosan nem tudjuk, hogy a szervezők ezzel hogy állnak, de az időpontja az elvileg ott van, és ez, erre is mindenképpen szeretnénk fölhívni a figyelmet, illetve fogunk is mind a két félnek majd segíteni a további promóban, ha ott tart a történet. A nyárra gyakorlatilag talán ennyi, ami igazán érdekes, és utána tényleg hát a nyárnak alig, hogy vége, szeptemberben már érkezünk a
2: szüreti
1: nappal, így van.
0: Egyébként nem tudom, Gyuri, hogy tapasztaljátok, szóval a helyiek gondolom azért egyrészt a rendezvényeket is igénylik, a helyi rendezvényeket Dunakömlődön, másrészt pedig azért a falunap, vagy a faluház is azért aktív, tehát ott is mindig van a gyerekeknek program, akár felnőtteknek is, arról nem is beszélve, hogy lehet bérelni. Faluházat és a rendezvények folyamatosak.
2: Így van. Faluházbérlés, nagyon szorosan együttműködünk a Csengédénes Kulturális Központtal, tehát ha már faluházbérlés, hisz van rá erre is lehetőség, alkalom, hogy ha vannak olyan rendezvények, akkor ezt valóban igénybe lehet venni. Az első kérdésre visszatérve, illetve az előző kérdésre visszatérve, azt látjuk, hogy van igény ezek a rendezvényekre. Nekünk hármunknak volt is egy szent megállapodásunk, hogy igyekszünk egy kicsit a falu életét feldobni, igyekszünk minél több rendezvényt elhozni Dunakömlődre, és hát tényleg azt látjuk, hogy ennek örülnek az emberek. Fontos az, hogy ebben a mai internet, telefon világába egy picit ki tudjuk mozdítani a gyermekeket, akiket nyilván elkísérnek a szülők, netántán a nagyszülők, és jó érzés látni azt, hogy ahogy a gyerekek akár egy ilyen gyermeknapon szórakoznak, ugráróváraznak, jól érzik magukat, közben azért történnek a felnőtt korosztályban beszélgetések, a találkozások, egy kicsit mindenki lerakja azt a mobiltelefont, fel kell a számítógép elé, és tényleg beszélgetnek az emberek. Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy kicsit kicserült a Dunakömlőd lakossága, azért látjuk, hogy érkeznek újabbnál újabb lakók.
0: Fiatalok,
2: tehát kicsit fiatalodik a település, és hát ezek a rendezvények is nagyon jók arra, hogy legyen egy kicsit közelebbi találkozás, legyen ismerkedés lehetőség, az új lakókkal találkozunk, megismerkedjünk, kicsit bevonjuk ezekbe a rendezvényekbe, és ezt már láttuk például ugye a tavaly év adventi időszakában is, hogy bekapcsoltak abban a rendezvénybe, és olyanok, akik korábban nem, és hát tényleg azt mondom, hogy kiváló alkalom, hogy a kapcsolatokat ápoljuk, erősítsük, és hát építsük Dunakömlőd közösségét.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és ha már ilyen gyönyörű egységpólóban érkeztetek, gyermeknapos, dunakömlődi gyermeknapos pólóban, akkor szeretném, hogyha egy pillanat, egy perc erejéig gyerekek lennétek, és a következő kérdésre válaszolnátok, ha most újra gyerekek lennétek, akkor melyik programot választanátok a dunakömlődi gyereknapon? Felsorolok hármat, ami biztos, hogy lesz, jó? Ti szerveztétek. Az egyik az ugrálóvár, tehát ugrálóvárra mennétek, az óriás foci dárchoz mennétek, vagy a kreatív sátorba, ahol gondolom én, hogy kézműveskedésre lehet esőmagat is számítani. Jó, tehát hogyha most gyerekek lennétek, akkor csak egyet választhatok, mert anya, apa, annyit enged meg. Gyuri?
2: Én az ugrálóvárat, hisz annak látom talán a legnagyobb sikerét.
0: És annak idején nekünk nem volt
2: nekünk
0: ilyen.
2: Nekünk nem volt.
0: Benji?
1: Hát az ugrálóvárban nem biztos, hogy Gyuri be tudna menni, mert én kilopném onnan, de én pedig az óriás foci dárcnál ott lennék.
0: Először kirúgnád
1: a Gyuri. Így van, és miután ott már meguntam, akkor az óriás foci dárc az.
0: Oké, nagyon jó, Kati.
3: Hát kreatívos.
0: Ne, tényleg? Hát de, ezt a gyönyörű csapatot, hát ebből is látszik, hogy szép, színes a történet, mindenkinek más az erőssége, és így hoztok mindig nagyszerű programokat Dunakömlődre. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, tehát akkor még egyszer gyermeknap a Dunakömlődi sportpályán május 31-én vasárnap, június 6-án szombaton pedig Dunakömlődi falunap. A többiről meg majd gyertek vissza két hét múlva beszélgetni.
3: Rendben, hogy legyen. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen
0: Rostané Katona Katalinnak, Szél Benyáminnak és

0: műsorját folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház tulajdonosok egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az egyesület elnöke.
3: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
2: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
3: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
4: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
3: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
2: Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolnavár megyében, ezen a héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV revizorai május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol újabb fantasztikus vendégek érkeztek hozzám, egy nagy ünneplés, mondhatnám azt is, hogy következik a következő percekben, hiszen bronzérmes lett a Paksi FC, és ebből az alkalomból a klub két ügyvezetője a vendégem, Haraszti Zsolt, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Balogh Judit, téged is köszöntelek!
3: Jó reggelt!
1: Nagyon köszönjük, hogy a tegnapi ünneplés ellenére itt vagytok ma reggel, fitten, fiatalosan, és hát mindenek előtt szívből gratulálunk, hogy a Fizzligában, illetve a Magyar NB1-es labdarúgó bajnokságban a 2025-26-os idényben bronzérmes lett a Paksi FC újfent. Ugye tavaly is volt már bronzérem, illetve hát nagyon sok más fantasztikus eredmény. Hogy érzitek most magatokat, Zsolt?
2: Köszönjük szépen, még egyelőre pihenő szakaszba ugrottunk a bajnokság után. Lejátszottuk hétvégén az utolsó bajnokinkat, és az évzáronk volt tegnap, úgyhogy most még egy kicsit kábán, de remélhetőleg már héten majd aktívabban.
1: Hát aktívabban az ügyvezetőségnek, mert ugye a csapatnak pihenő jön, Judit, de nektek nem?
3: Igen, igen, ilyenkor a csapat ugye elmegy szabadságra. Nekünk most jön a dömping, azt gondolom, hiszen a nemzetközi kupára felkészülni azért az egy nagyon kemény menet, de nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen állunk elébe, hiszen azért ezt tudjuk, hogy ez mivel jár, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnünk. Most már azért azt mondom, hogy harmadik évben vagyunk így hirtelen sorozatban a nemzetközi, valamelyik nemzetközi kupában, ugye tavaly az Európa Ligába kezdtünk, tavaly előtt is az Európa Ligába kezdtünk, mint magyar kupa győztesek, és az idei évben pedig a Konferencia Ligába, tehát nagyjából azért most már tudjuk, hogy mik az UEFA-nak az elvárásai, hogy a delegátusok milyen szemmel néznek, arra mi hogyan készüljünk fel, és hála Istennek van egy nagyon-nagyon jó és összeszokott stábunk az irodán is, és lent az öltözői részlegen is, és a pályán is, úgyhogy mindenki azért nagyjából tudja. Megmondom őszintén, évközben azért még úgy beszélgettünk is róla, hogy hú, azért ezt tudjuk, mekkora munka, nagyon hiányzik ez nekünk, és aztán azt mondjuk, igen, mert akkora élmény, és gazdaságilag sem mindegy a klubnak, hogy ki tudunk eljutni nemzetközi kupába, tehát két oldalról is tudjuk ezt nézni, és azt mondtuk, hogy igen, ugorjunk bele, úgyhogy nekünk most jön a nagy üzem.
1: Igen, ugye így, hogy bronzérmes lett a csapat, így van joga arra, hogy a Konferencia Ligában szerepeljen, viszont az elmúlt években ugye gyakran mondták, hogy az volt a probléma, vagy az volt a jellemző a Paksi FC-nél, hogy már tartottak a selejtezők, de a Paksi FC-nél még zajlott a csapatépítés, és esetleg ezért nem tudott főtáblára jutni. Nem tudom, Zsolt, hogy lesz idén.
2: Igen, ez állandó problémánk. Legyünk őszinték, a költségvetésünkben a játékos eladás az kőkeményen benne van. Most per pillanat olyan játékosunkért nincs igény, aki számottevő lenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre minden rendben van. Teljes kerettel fogunk neki menni.
1: Na, ez is egy nagyon fontos információ, és kérdeztem is volna, de egy pillanatra tudom, hogy a nemzetközi szereplés most nagyon fontos, és most valószínűleg már minden idegszálatokkal erre koncentráltok, de azért a magyar bajnokságra térünk már egy kicsit vissza. Eléggé hullámzó volt, ugye úgy értékelték sokan a Paksi FC menetelése, mert egy nagyon erős kezdés volt tavaly ősszel, aztán jött egy hullám távozó is volt, ugye Osváth Attila személyében. Azért hogy értékelitek az idén? Vagy most már mindegy, mert megvan a bronz. Zsolt?
2: Egyértelműen az őszi szezonunk az ugye harmadikak voltunk, 2 pontra voltunk az első helytől, és előjelen nagyon nem volt, hogy ez egy ilyen hullámvölgyes szereplés lesz tavasszal. Osváth Attilának az elmenése, de ez óvatosan, de megzavarta egy kicsit a sorokat. Attilának nagy lehetőség volt a Ferencváros, mi pedig nem szerettük volna tőle ezt elvenni, de azt gondolom, hogy a játékos keretünk adott volt ahhoz, hogy tavasszal is aránylag jól szerepeljünk, de volt egy komoly sérülés hullám, amire nem voltunk felkészülve, nagyon sok játékos kiesett, és ebből adódóan egy kicsit visszaestek a formák. Úgyhogy a végeredmény az lett, hogy egy gyönyörű harmadik hely. Azért harmadik éve vagyunk a dobogon, ez csak a Ferencváros bírja az elmúlt 3 évbe, 20 éve csak az Újpest, aki az NB1-be szerepel, többieknek vagy kizárták, vagy pedig kiestek, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég komoly futballtörténelmet Pakson biztos, hogy írtunk már, de szerintem most már az országban is.
1: Abszolút, abszolút így van. Egyébként ami a hazai szereplést illeti, nyilván Magyar Kupa győztes, Liga Kupa győztes, stb. Tehát hogy nagyon sok címet elhozott már valóban az NB1-ben a Paksi FC, de akkor ezek után nemzetközi porondon mi az elvárás, Judit? Tehát most mire számítotok a konferencia ligában? Ilyenkor hogy gondolkodik a klubvezetés? Egy meccs, két meccs, tehát a menetelésben?
3: Minél tovább. Minél tovább menni. Nagyon nehéz. Tehát ugye attól függ, hogy alakul a sorsolásod. Az sem mindegy. Az sem mindegy, hogy milyen csapattal kerülsz össze. Az sem mindegy, hogy milyen messzire kell utaznod. Tehát nekem van egy ilyen fixe ideám, egy ilyen 3 órás kört szoktam rajzolgatni, és mindig ezt mantrázom, hogy ez itt Magyarország, itt körülötte egy 3 órás kör, és körülbelül ilyen távolságba utazzunk, mert az még könnyedebben fogható. Tehát ezért emlékszem, nem is tudom melyik mérkőzésünkön, amikor ültünk a meccs után külföldön, és azon aggódtunk, hogy tudjuk a repülőt megszervezni, mert akkor éppen nem lehetett már a repülőjáratokra jegyet foglalni, hogy akkor 2 turnusba megyünk a csapattal, vagy szóval ez így nagyon bonyolult volt. Úgyhogy minél tovább szeretnénk menetelni, hogyha a csoportkörbe be tudnánk jutni, az egy óriási nagy dolog lenne. Tehát az a történelem történelme lenne, én azt gondolom.
1: Na, hogyha... akkor mégiscsak mondtál egy célt, köszönöm. Oké, nem cél, de akkor
3: álom.
1: Is. Akkor álom, oké. De gondolom egyébként, hogy a játékosoknak és a vezetőedzőnek is egy adrenalin löket, még akkor is, hogyha most szabadságuk van, egy kicsi pihenő, 4 hét talán, de adrenalin löket mindenképpen, hogy nemzetközi fronton szerepelhetnek, Zsolt.
2: Igen, egyértelműen. Azért egy más világ van. Tehát aki ezt kipróbálta, az tudja nagyon jó, hogy egy nemzetközi mérkőzésre való utazás, vagy itthoni mérkőzés, az egy kiemelt dolog. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években azért beleszoktunk a nemzetközi mérkőzéseknek a játszásába. Én remélem, van egy rutinos csapatunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapból őtétem megemlítette a sorsás, szerintem az a sorsdöntő lesz, mert azért tavaly mindig magasabban jegyzett csapatok ellen játszottunk, tehát ott azért kevesebb volt az esélyünk arra, hogy végigmenjünk. Előző évben azért csoport körbejutásért játszottunk az utolsó meccsen, de én azt gondolom, hogy ha nem lesz nagy változás a keretbe, akkor masszívan tudunk ebbe belállni, mégpedig egyelőre úgy néz ki, hogy látványos változás nem lesz. Páran, ha már így van, akkor szeretném őket felsorolni. Ádám Martin jelezte, hogy nem szeretne a klubnál folytatni a pályafutását. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, Alakszai Nyíregyházára megy, úgyhogy egyelőre a változások ennyi a keretnél.
1: Uh-huh. Jó, viszont az biztos, hogy Bognár György vezetőedzővel és Böde Dániellel, klubikonnal megy tovább a menetelés, hiszen múlt héten bejelentettétek, hogy mindkettőjükkel aláírtatok. Nem tudom, hogy Judit, hogy úgy zajlott-e, mint tavaly, amikor Bognár György, nem tudom, azt nyilatkozta, hogy kb. 10 másodperc vagy fél perc alatt meg volt a tárgyalás, vagy maga az aláírás? Tehát egyértelmű volt a történet?
3: Ezeket a tárgyalásokat Zsolt bonyolította, és ezek most Danival szerintem nagyjából ugyanúgy zajlott, a Gyurival most egy kicsit hosszabb beszélgetés volt, de te beszélgettél, úgyhogy mondd.
1: Hát mi a publikus, Zsolt?
2: Nem, a Danival tényleg 10 másodperc volt. Gyurival is alapvetően, csak még alakulnak majd az átalakítások.
3: Most többet szakmáztatok.
2: Így van.
1: Úgyhogy... Igen, ezt azt hiszem, hogy Gyuri le is nyilatkozta. Többet szakmáztatok. Az ilyenkor a játékosokról szól?
2: Is. Uh-huh. Tehát igazából áttekintettük az elmúlt időszakot. Uh-huh. És arra próbálunk megoldásokat találni, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni. Ez mindig egy alapvető dolog szerintem. Értékeljük az elmúlt időszakot, és próbálunk a következő időszakra valami okosat kitalálni.
1: Uh-huh. Bognár György egyébként mindig hangsúlyozó, hogy nagyon jól érzi magát a klubnál, Paksot is szereti, a várost is szereti, és az ingázás sem olyan nagyon hosszú táv. Ami pedig Böde Danit illeti, ugye Dani 39 éves, klubikonként emlegetjük, és hát szóval nagyon érdekes az ő személye, mert miközben kvázi idősödik, azért hozza az eredményeket. Tehát 10 gól az idényben, úgyhogy mondjuk a meccs vége felé teszik pályára, vagy 20 perceket játszik, tehát egyszerűen elképesztő. A klub azzal, hogy hosszabbított vele, ezt is értékeli, meg segíti a rekorddöntésben, Zsolt?
2: Egyrészt még mindig komoly teljesítményt le tud tenni. Ő azért egy különleges egyénisége a magyar labdarúgásnak. A belső motiváció szerintem a legfontosabb része, és a Dani, mivel el akar érni még eredményeket, ebből adódóan van benne egy óriási belső erő még, úgyhogy én kíváncsi ezekre, hogy meddig tart ki. Minden benne van még a pakliban.
3: És szereti a játékot. Aha, tehát ami önnál a legfontosabb, hogy ő szeret futballozni.
1: Igen.
3: Tehát elnyűhetetlen.
1: Jó, sokan szeretnek futballozni mondjuk ennyi idősen, de hogy még tényleg eredményeket is hoz, tehát egyszerűen elképesztő ezt látni, és nem jön zavarba akkor se, hogyha papucsban van még a pályán. Igen. Jó, egyébként azt is tudjuk most az klubikonok mellett, hogy nagyon büszkék vagytok az utánpótlásra. Van az utánpótlásban olyan név, amit esetleg meg fogunk tanulni, akár a következő idényben, ami a hazai porondon való szereplést illeti?
2: Folyamatosan jönnek ezek a nevek, tehát egyrészt 13-an voltak a mostani keretben, akik paksi nevelésűek voltak, tehát ez egy óriási szám, magyar klubokhoz képest is kiemelt, úgyhogy több játékosunk volt kölcsönadva MB2-ben a fejlődése miatt, azokból is nyugodtan berobbanhat bárki, és vannak a nagyon fiataljaink, és abból is van jó pár nagy tehetségünk, úgyhogy Wiesner Balázst nyugodtan mutatom, vagy Galambos Jánost, ezek a srácoknak most jön el majd lassan az ideje. Ezek nagyon komoly tehetségek.
3: És korosztályos válogatottak.
1: Arról nem is beszélve, igen. Túl vagyunk a választásokon, beszéljünk egy kicsit erről, csak azért, mert a nemzetközi porondon való szereplés kapcsán a finanszírozás, Zsolt, már említetted. Túl vagyunk az országgyűlési választásokon Magyarországon, és sokszor hallottuk azt, hogy amennyiben az országban változás lesz, úgy megváltozik a sport finanszírozás is. Ezen a területen mire számítotok, Judit?
3: Nem tudunk még semmit. Tehát nincs olyan információ a birtokunkban, amit most tényleg el tudnánk mondani, nagyon szívesen mondanánk, ha tudnánk, de egyszerűen nincs még ezzel kapcsolatosan semmi információ. Ugye a központi marketing bevételekről is zajlik az MLS-ben még a tárgyalás, tehát az MLS folytatja ezeket az egyeztetéseket. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek támogatások. Nem, ezek konkrétan reklám szerződések, amiket kötött ugye az MLS. Az összes NB1-es klubtól az MLS magához vonta a marketing jogokat, ami azt jelenti, hogy különböző felületeken, meghatározott felületeken, meghatározott mennyiségű megjelenési lehetőséget kell biztosítani. És ezeket a marketing jogokat miután ugye nem egyesével, ha egyesével értékesítenék a csapatok, sokkal rosszabb lenne. Ezért vonta ugye magához az MLS jó pár évvel ezelőtt, és így csomagban értékesíti, és így sokkal értékesebbek mindenki számára ugye ezek a csomagok. Az biztos, hogy a tévés kimutatásokat, amikor láttuk az MLS-ben bizottsági ülésen, a legnézettebb műsor volt a magyar bajnoki fordulóknak a közvetítése. Úgyhogy egyelőre mondom, tényleg nem tudunk semmit. Várjuk azt, hogy valami kiderüljön, és akkor annak mentén tudunk majd haladni.
1: De hát mindig a jobbat várjuk, nem igaz?
3: Persze.
1: Tehát legyen ennél jobb, Zsolt. Oké. Okay. Pár percünk maradt sajnos, illetve akarsz ehhez hozzátenni bármit is?
2: Nem,
1: Judit,
2: nem.
1: Mindent elmondott?
2: Nem, okay. Nem, én azt gondolom összefogott.
1: Jó, hát a ti ügyvezető párosotok az egy külön történet. Judit tudja, hogy egyébként nekem ez lenne a kedvenc témám, mert az, amit a klubnál ti a kettős ügyvezetéssel végigvisztek az elmúlt évek, most már lehet mondani, hogy évtizedek alatt, az egyszerűen fantasztikus. Mi a titok, Zsolt?
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy van egy nagyon komoly szakmai munka, tehát mind a ketten a szakmánkban az elismert emberek vagyunk. A másik oldalon meg kialakult egy olyan együttműködés, egy munkakapcsolat, ami ezeken a nehéz napokon is átsegít bennünket. Azért mind a kettőnek van humora, tehát én azt gondolom, hogy ezt másképpen nem is lehet kezelni. Úgyhogy most már egy ilyen téren egy jó páros vagyunk, már elég régóta.
1: Abszolút, Judit.
3: Kölcsönös tisztelet, bizalom. Szerintem az nagyon fontos az én részemről, különösen a bizalom, mert azért én nagyon bizalmatlan fajta emberke vagyok. Úgyhogy az, hogy meg tudunk bízni egymásban, az nagyon-nagyon fontos, és azért hát tényleg 25 éve dolgozunk most már együtt. Az gombócból is sok.
1: Egyébként, ha már költségvetés, csak nem tudok, igen, csak nem tudok elszakadni, ez a jó gazdák is vagytok, tehát a klubnak jó gazdái is vagytok. Nem tudom egyébként, hogyha egy egészen más területen kéne az életben teljesíteni, akkor nem tudom, Zsolt, te például egy jó vállalkozó lennél? Mit gondolsz?
3: Biztos.
2: Igen, azt gondolom, mivel próbáltam. Tehát munkától soha nem ijedtem meg. Egy bizonyos területen az emberi bizalom meg az emberi kapcsolatok rengeteget számítanak. Amikor vállalkozó voltam, akkor is úgy gondolom, hogy egyrészt azok a cégekbe jó mentünk gazdaságilag, a másik oldal meg egy nagyon jó emberi kapcsolatok. Ha talán büszke vagyok arra, vagy legalábbis így gondolom, hogy ha megszűnne ez az állásom, akkor a telefonomnak azért a 70-80% azok emberi kapcsolatok, tehát biztos vagyok benne, hogy megmaradnának. Uh-huh. És ez egy fontos.
1: Juditról azt tudjuk, hogy profi rádiós lennél, mert voltál is. De tényleg, tehát te meg egy erős vezető vagy.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha az élet más területén kéne produkálni, akkor téged egy ilyen felső vezetői pozícióba tudnának elképzelni, ahol irányítani kell. Tehát az operatív dolgok szerintem a te precizitásoddal nagyon jól működnek.
3: Valószínű, igen, azt gondolom, hogy igen, de nem tudom, hogyha itt megszűnne, hogy akkor lehet, hogy valami teljesen más irányba fordulnék. Nem tudom. Aha. Sok minden benne lehet, ne.
1: Ezzel egyébként nem a végét akarom erősíteni, hanem pontosan a jövőt és az erősségeiteket, és mivel sajnos lejár az időnk, kénytelenek vagyunk a beszélgetés végére érni, de akkor hadd maradjak már ennél a témánál. Mondjátok meg kérlek nekem, hogy a másiknak mi az erőssége. Tudom, hogy most volt egyfajta dicséret, Zsolt, mi a Judit erőssége? Akár mint ügyvezető, akár emberi szempontból.
2: Hát a szakmai tudás az kimagasló. Tehát én azt gondolom, hogy nőként a labdarúgásba elismertséget szerezni, az nem könnyű dolog. Juditnak ez már régen sikerült. Az alapokat meg már összefoglaltuk. A megbízhatóság, szakmai tudás. Tehát én azt gondolom, hogy emberi tulajdonságok, tehát másképpen nem lehetne. Mi azért gazdaságilag felelősek vagyunk a cégünkért ketten. Tehát azért ez egy óriási dolog, hogy mi ilyen téren megbízunk egymásban. Tehát ha Judit elém tesz egy papírt, akkor én nem nézem meg, hogy mit írok alá, hanem aláírom.
1: Aha. Judit, mi a Zsolt erőssége?
3: Ember.
1: Aha.
3: Ember.
1: Tehát inkább a humán része.
3: Ezt így nagy betűvel mondom, hogy ember. Eszméletlen szociális érzékenysége van egyébként, szerintem ezt sokan nem is gondolják, de van. Iszonyatos memóriája van, tehát most itt rögtön megmondaná neked, hogy ekkor meg ekkor, 2 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy, és az úgy hangzott el, hogy, tehát eszméletlen ez a memóriája, ami van, és pillanatok alatt átlátja az összefüggéseket.
1: Gyönyörű. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, egy élmény volt veletek.
3: Köszönjük
1: beszélgetni,
3: szépen.
1: Még akkor is, ha csak egy 18 perc állt rendelkezésünkre. Bronzérmes lett a Magyar Kupában a Paksi FC, ebből az alkalomból a klub 2 ügyvezetője, Haraszti Zsolt és Balogh Judit voltak a vendégeim, és akkor előre a nemzetközi porondra, konferencia ligában találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: műsorát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 ezeren már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Villamos hálózatépítési munkálatok miatt közlekedési korlátozások és ideiglenes áramszünetek lesznek a héten Kalocsán, adta hírül a kalohírek.hu. A kivitelező cég munkálatai előreláthatólag május 18 és 22 között, valamint május 25-én zajlanak. A kivitelezés Kalocsa belterületén a Kishalas sor és a Tímár Kálmán utca kereszteződésének térségét érinti, ahol a meglévő földfeletti villamos hálózatot földkábeles rendszerre építik át. A kivitelezés idején munkagépek dolgoznak majd az érintett utcákban, ezért a gépjárműforgalom időszakosan korlátozott lehet. A lakókat arra kérik, hogy az említett időszakokban lehetőség szerint ne parkoljanak az utcában, mivel a szabálytalanul hagyott gépjárművek megakadályozhatják a munkavégzést és sérülhetnek is. A gyalogos közlekedés is korlátozott lesz a munkaterület közelében, a munkagépek hatósugarában pedig tartózkodni szigorúan tilos. Hozzátették, a beruházás célja a szolgáltatás minőségének javítása és a villamos hálózat üzembiztonságának növelése.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
2: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár. Erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak. Illetve a lepattanózásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
1: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol reggel 8 óra után egy kicsit főzünk, a következő percekben megérkeztek hozzám a Bogrács betyárok. A város napján szombaton ők nyerték meg a paksi halászlé főző versenyt. A stúdióban Richter Tamás, szia Tomi, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Adorján Mihály Misi, üdvözöllek, és kedves fiad Adorján Misi, szintén. Szerbusz!
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, ki volt a főszakács?
4: Én voltam.
1: Az idősebb Misi?
4: Az idősebb, igen.
1: Oké, viszont gyönyörű, szép, közös fotót is posztoltunk rólatok, és ott egész sokan vagytok. Hát gratulálunk az első helyezéshez, azért azt mondjuk el, hogy a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Fegyveres őrségének csapatáról van szó, sőt, fontos, hogy a D-műszak?
2: Így van, D-műszak, így van.
1: Hát hány műszak van?
2: 4.
1: És kimondottan a D-műszak csapata.
2: Így van.
1: Az körülbelül egy, hogy hány ember, tehát hány főre főztetek?
5: 30-40?
1: Aha. Viszont a kép, a fotó, amit posztoltunk rólatok, illetve a Bogrács betyárokról, nem tudom, hogy 7-8-an biztos szerepeltek, tehát ez, hogy nézett ki a csapat dinamika?
2: Hát így van, tehát vagyunk egy páran, de abból még hiányoztak, ugye már kollégák ilyen kisebb családokok miatt nem tudtak eljönni, úgyhogy még lettünk volna, csak sajnos így alakult.
1: Igen, csak arra vagyok kíváncsi, hogy itt akkor most tulajdonképpen a fotón a csapat magja szerepelt, akik elfogyasztották a halászlevet, vagy akik készítették, mert ugye halászlé nem kell krumplit pucolni. Tehát miben tudtak segítkezni, Misi?
4: Hát nagyon nem kellett segítkezni, mindent előkészítettem, mire ugye 10 órára felmentem, elő volt készítve a nyersanyag, felraktam, 12-kor leadtuk a mintát.
1: Oké, akkor ifjabb Misihez fordulok, akkor tulajdonképpen az elfogyasztásban segítettetek.
5: Hát azért nem. Hát ott a lelkileg, testileg ott voltunk, mert azért rá kellett kóstolni, hogy kontrolláljuk, hogy
1: ja,
5: azért
1: kóstol...
5: lemerjük-e adni ezt a mintát.
1: Aha, oké. Egyébként csak hogy, mert számomra is most derült ki, Adorján Misi, Adorján Mihály, nagyon régóta ismerünk, ugye különböző vendéglátóegységek élén, voltál főnök az elmúlt évtizedekben, és én most tudtam meg, hogy ifjabb Adorján Misi a te fiad, és akkor tulajdonképpen Tomi és ifjabb Misi fegyveresőr.
2: Így van.
1: És akkor meghívtátok a nagyon, hogy mondjam, oklevelekkel, egyéb dolgokkal büszkélkedő idősebb Misit, hogy egy kicsit segítsen?
5: Nem, ez igazából úgy történt, hogy mi nem vele készültünk, mármint amikor neveztünk, még nem ő lett volna a szakácsunk, hanem két kolléga, csak az egyik kollégánknak családi okok miatt távol kellett maradnia, így pánikszerűen.
1: Egy főszakácsot szerezték.
5: Igen, keresni kellett valakit, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk jó hallevet enni elsősorban, nem pedig a nyerni, de hát azért se rossz.
1: Igen.
5: Úgyhogy így felkértük édesapámat, hogy segítsen.
1: Hogy segítsen. Ebbe. Egyébként hány órával a főzés előtt történt mindezt, Tomi, tehát hogy mennyire volt adhok jellegű, vagy azért?
2: Hát nem tudom, mennyi időre.
5: Hát egy 3 nappal.
1: Egy 3 nappal előtte azért tudtad. Jó, na hát én azt ígértem a hallgatóknak, és azt ígérjük most már szombat óta a hallgatóknak, hogy megtudjuk a győztes paksi halászlének a titkát. Nos, ki kezdi? Hát akkor a főszakácshoz fordulok.
4: Igazándiból a lényeg a jó nyersanyag.
1: Aha.
4: Tehát úgy a hozzávalók minden egyes összetevője kiváló nyersanyag legyen, azt úgy kell feldolgozni, hogy ez a hallé, ez ilyen krémes, finom, és nem, paprika a nagyon lényeg, a törött paprika az nagyon lényeg, tehát hogyha az nem porszerű, az már nem jó, leül az aljára, nem úgy főszét, a többi nyersanyagot is már, tehát én alaplit nem főzök.
1: Aha.
4: Alaplét nem főzök, egyszerre rakom fel, a többi nyersanyag is már elő van készítve olyan formára, hogy az ilyen homogén legyen az állapota.
1: Nem tudom, hogy srácok, ti egyébként szoktatok főzni, úgy tudom, Misi, hogy te voltál már korábban szakács, főszakács főzőversenyen.
5: Hallé főzőversenyen, vagy halászlé főzőversenyen, itt Pakson, ugyanígy a város napján, még 2017-ben.
1: Csak másik csapattal.
5: Így van, akkor postás színekben.
1: Postás színekben te voltál, és nyertél is?
5: Másodikak lettünk, illetve kaptunk külön díjat.
1: A név kötelez. A név kötelez.
5: Hát még nem értem el ezt a szintet.
1: És akkor ilyenkor apu mellett ott állsz, és akkor instruálod őt, hogy hát én ezt nem így csinálom.
5: Hát szemben, hogy lássa az arcomat is.
1: Oké, okay. De most mindent jól csinált.
5: Igen, majdnem. Amikor elfordult, akkor javítottunk rajta egy kicsit.
2: A hangulaton.
1: Ötösből tudtatok volna csillagos ötöst csinálni. Tomi, te hogy állsz a főzéssel?
2: Hát én inkább kóstolni szeretek, megmondom őszintén, tehát a főzést ezt ráhagyom a profikra. Aha.
1: Akkor kiigazítom, vagy kiegészítem, amit a főztakácsunk mond. Tehát fontos a győztes halászléhez, fontos a jó alapanyag.
4: Egyértelmű, igen.
1: És fontosak a jó kóstolók.
4: Az igen. Kell, igen.
2: Jó brigád, úgyhogy szerintem na de, minden megvolt hozzá.
1: Tomi, a D-műszakból hányan vállalták fel a kóstolást? Tehát hány nagykanál merült bele mondjuk az egy óra vagy másfél óra alatt, amíg főtt a halászlé?
2: Hát szerintem mindenki megkóstolta, úgyhogy nem volt ezzel probléma.
1: Tehát a fele elfogyott, de semmi gond.
2: Így van. Felét másnap ettük meg, úgyhogy elfogyott, nem volt vele gond, tehát nagyon finom volt.
1: Oké. Okay. A csapatdinamika egyébként hogy néz ki nálatok, a D-műszak ilyen összetartó brigád?
2: Így van. Tehát én mondhatom azt, hogy nagyon családias, úgyhogy jó a társaság, tényleg a főnökség is, én azt mondom, hogy nincs rá panasz, tehát hogy tisztelet megvan mindenki felé, viszont éreztetjük egymással, hogy bármikor, bárhol, akár utcán kívül is támaszkodhatunk egymásra, úgyhogy...
1: Máskor is, korábban is a csapat nevezett, akár főzőversenyre, vagy más megmozdulás volt?
5: Így van, tavaly is részt vettünk ezen a megmérettetésen, tavaly is megmérettettük magunkat itt, de nem igazán sikerült akkor még az első helyet elérnünk, de most javítottuk ezt a dolgot.
1: Igen, megtaláltátok a jó főztakácsot.
5: Így van.
1: Jó, de egyébként csak, hogy visszatérve a csapadinamikára és a közösségre, hogy a halászléfőző versenyen kívül másban is akár együtt mozogtok?
2: Hát volt, igen, tehát, hogy ilyen kisebb ilyen brigádbulikat volt, amikor tartottunk, vagy volt egy-két kollégánk, akik elmentek, tehát ilyen kis búcsúztatót a kollégámnak a pukáján állott fönn, úgyhogy a kis borozóba, vagy sörözőbe. De amúgy tényleg, tehát, hogy és így munkán kívül is, hogyha kell valakinek segítség, vagy ilyen, akkor tehát bármikor el szoktunk egymáshoz menni segítkezni, úgyhogy tényleg, tehát egy összetartó brigád, úgyhogy én nem panaszkodhatom.
1: Oké. Okay. Na visszatérve a bográcsbetyárok halászlevéhez, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés egyébként azon kívül, hogy mi a titka a receptnek, hogy most akkor paksi vagy bajai halászlevet főztetek, Misi? Mert mi azt hallottuk, és valaki interjút is adott ezzel kapcsolatban a szombati halászléfőző verseny kellős közepette, hogy ő bajai halászlevet fog a paksi halászléfőző versenyen főzni. Hogy van ez, Misi?
4: Hát igen, ezt láttam a riportot én is. Igazándiból mi paksi halászlét főzünk, majdnem ugyanaz, mint a bajai. Csak hát ugye mi is tésztával csináljuk legtöbb esetben, de a bajaiak onnantól kezdve tanultak meg halat főzni, hogy belebostuk a bográcsot a Dunába, és elvitte a víz.
1: Ezt még soha nem hallottam. Na, pedig pont az lett volna a következő kérdésem, hogy tisztázzuk egy életre, hogy mi a különbség a paksi és a bajai halászlé között?
4: Hát 60 kilométer.
1: És akkor a Szegedit már meg se kérdezem. Na, oké. De egyébként, és akkor hol szokták kenyérrel és tésztával lenni? Mi esszük, vagy ők eszik?
4: Hát mind, egyébként Pakson is eszik sokan kenyérrel, uh-huh. De zömmel azért rászoktak a tésztára már. Uh-huh. De a többi régióban, Szegeden is kenyérrel eszik. Uh-huh. A Gyomádődön is voltam versenyen, ott is kenyérrel eszik. Uh-huh. Úgyhogy itt ez a környék, ez a Baja és Paks, ez tésztával.
1: Ez inkább tésztával. Jó, egyébként el kell, hogy mondjam, hogy a főszakács elhozott, mondom a hallgatóinak, nem csak a kupa, egy itt van előttetek, ez a gyönyörűséges kupa, ami egy vándorserleg, Tomi, most nem látom a feliratot.
4: Igen,
1: ez egy vándorkupa. Ja, és most látom, hogy rajta vannak, hogy kik nyerték meg.
4: A korábbiak rajta, igen.
1: Hogy kik nyerték meg a korábbi években. A 2024-et látom a Poharas Falodával, 23-ban a PDF csapata, 22-ben Fidesz KDNP, hát van itt minden az ég egy ott a világon, és hát vannak oklevelek is, ezek Misi a tiéd?
4: Igen, igen.
1: Rendszeresen benevezel főzőversenyre?
4: Hát igen, korábban, most már csak így néha, amikor most ilyen beugrós vagyok.
1: Aha.
4: Tehát most már nem szoktam, csak korábban. Igen, ez egy sorozat volt akkor,
1: hát
4: amit most hoztam, hogy uh-huh. A külön díjjal kezdődött, és 3 egymás utáni évben első helyezett. Utána is vannak még itt első, meg második helyezettek is. Volt egy nemzetközi gyomendrőd is van itt közt, tehát van több.
1: Uh-huh. Na de kiemelnéd valamelyiket? Tehát mi volt a legjobb eredményed, vagy amire legbüszkébb vagy? Vagy hogy
4: hát
1: na jó, de ezek nem mind halászléfőzők.
4: De ez mindaz.
1: De tényleg?
4: Ez mind.
1: pörköltön már nem is
4: ilyen. De van pörkölt is, az a sárgödörtéri Schiller borverseny pörköltjei voltak.
1: Aha, na tehát akkor nem csak halászléfőző versenyen indulsz.
4: Mindenféle borács.
1: Ifjabb Micséhez fordulok, a név kötelez, akkor is, hogyha fegyveres őr vagy, és mondod, hogy 17-ben vagy mikor főztél is, otthon is főzöl?
5: Nem.
2: Pálinkát.
1: Otthon nem, de egy főzőversenyen akár.
5: Hát ez csak igen, ez buliból.
1: Hogyha a csapat megkívánja.
5: Igen, buliból csinálom. Ott otthon ráhagyom a feleségemre, családra. Otthon szeretek enni inkább.
1: Aha. Hát ha jól főz a feleség, akkor azzal nincs is gond. Tomi, nálad ezt a dolgot kiveséztük. Marad a kóstolás.
2: Így van. Az a legegyszerűbb szerintem.
1: Az a legegyszerűbb. Jó. Na, hát akkor most megtudtuk a titkát a győztes halászlének, vagy nem tudtuk meg a titkát. Tomi, szerinted mi volt a titka a győztes halászleveteknek?
2: Hát azért kellett bele szerintem az a 100 gram csirkemel.
5: Akkor elfogult, akkor raktuk bele, persze.
2: De szerintem a lényeget elmondta a főnök úr, úgyhogy. Én
1: igen,
2: gondolom.
1: A jó alapanyag. Egyébként azért az elmúlt években akárhányszor győztes csapattal beszélgetünk, mindig ezt mondják, a jó alapanyag, hát, és akkor a hal és a piros paprika a lényeg.

0: nem a tükörpontyot,
1: Aszta.
0: Hanem a hosszú nyurgapontyot, kötött ebbe a húsa, és az nem olyan zsírszövetes.
1: Általában a húsoknál megszoktuk, hogy tudjuk, hogy mi néz ki frissnek, és mi nem, de a halálni nem tudnám megállapítani.
0: Hát nem látjuk, ugye, mert pikkely, de hogyha megvan pucolva, rögtön a szeletelésnél látszik. Tehát amelyiknek pirosas a húsa, az már jó.
1: Az igen. Na, ezt is megtudtuk. Misi, mi lesz a fegyveres őrök D-műszakának a következő nagy projektje? Vagy egy év múlva veletek ugyanitt?
2: Az biztos, hogy visszamegyünk, megpróbáljuk megvédeni a címet. Úgyhogy visszük a kupát is magunkkal, persze, és hát reméljük, hogy nálunk marad. Úgyhogy el fogjuk helyezni az RHK Kft-nek a paksi telephelyén levő irodájába a üvegvitrínbe, hogy mindenki megcsodálhassa, a kollégák is és a vendégek is. Aztán egy év múlva reméljük, hogy ismét nálunk lesz.
1: Igen. Mit üzentek a ja, valamit hozzá akartad tenni, Tomi?
3: Ennyi, én is ezt akartam pont mondani, hogy megy a többi közé.
1: Megy a többi közé, és remélhetőleg sorozat lesz, illetve remélitek, hogy sorozat lesz, és ha már itt vagytok így nyolc szem közt, tehát senki nem, csak nyolc szem közt vagyunk, mit üzentek a kollégáknak, Tomi?
3: Mármint a saját műszaknak, vagy mindenkinek?
1: Hát én most a D-műszakra gondoltam, ha már ilyen szép eredményt hoztatok el, de mi bárkinek, mindenkinek, hát persze az egész RHK-nak is.
3: Igazából reméljük, hogy tudtuk őket képviselni, attól, hogy sokan nem tudtak itt lenni, úgyhogy meg hát reméljük, hogy jövőre is ugyanúgy együtt főzhetünk, együtt lehet ott a csapat, hülyéhetünk, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Oké. Okay. Az ifjabb Misihez fordulok. Mit üzensz a kollégáknak?
2: Hát, hogy mindenkit sok szeretettel várok ma este a műszakba, és nincs kivételezés, mert mi este hétig ott voltunk egyébként a Hallé főzőversenynek a színhelyén.
1: Annak ellenére, hogy esett az eső?
2: Így van, úgyhogy nincs olyan, hogy megfáztam meg egyebek.
3: Azt mondták, addig maradjunk, amíg jól esik, úgyhogy mi nem mentünk sehova.
1: Igen. De volt sátor.
2: Volt.
1: És az alatt szépen akár még ugye ebédre meg is. Meg micsoda?
2: Még meg mellett. Hát volt, amikor kint voltunk.
1: Ja, volt, amikor, ja, igen, igen.
2: Főleg,
1: igen,
2: amikor igen. Átadták a kupát.
1: A díjakat.
2: Hát, igen.
1: Akkor az jól esett.
2: Akkor igen.
1: Akkor az jól esett. És Misi, hozzád fordulok, hogyha már főszakácskodást megnyerted a fegyveres őrök D-műszakos brigádjánál, akkor te mit üzensz a kollégáknak?
0: Hát további sok sikert a munkájukhoz, a következő halfőző versenyhez is, és lehetőleg a szakácsuk ne betegedjen le.
1: Igen, de visszatérsz, ha esetleg kérik.
0: Hát természetesen.
1: Mi lenne, hogy a kóstolónak mindenképpen megígérnék?
0: Hát még az előfordulhat.
1: Mert ezek szerint, amikor szakács elfordul, akkor bármit is
0: megvehetne. Igen, igen, akkor gazemberkednek.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: A radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Fegyveres őrségének D-műszakos csapata nyerte a Bogrács Betyárok a paksi városnapján a halászléfőzőversenyt. Richter Tamás, Adorján Mihály és ifjabb Adorján Mihály Misi voltak a vendégeim.
4: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon! Kurta kocsma étterem Solt!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz! Paks FM. Összeköt.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol dal premierrel folytatjuk, ahogy ígértem, a vonalban itt van velem Mészáros Tamás színművész. Jó reggelt, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk, és nagyon örülünk neki. Az az igazság, hogy hát sosem tudjuk, hogy így mondjuk délelőtt 9 óra előtt egy színművésznek mennyire van korán reggel, főleg, hogyha koncertezni is szokott. Volt bármilyen színpadi programod vasárnap este?
2: Hát most pont az a szerencsés helyzet állt elő, hogy most éppen nem, úgyhogy igyekeztem összeszedni magamat időben, és ugye kértem, hogy a lehető legkésőbb időpontban kerüljen ez éppen rádióban vagy adásban ez a beszélgetés, de természetesen időben felkeltem, úgyhogy méltóképpen rákészültem a ma reggeli interjúra, hogy egy kicsit képbe kerülhessenek a hallgatók ezzel az új dologgal, vagy egyáltalán, hogy ki is az a Mészáros Tamás.
1: Így van, főleg, hogy itt most pont az interjú előtt pedzegettük, hogy azért több Mészáros Tamás színművész van, akit ismerhet a magyar közönség. Téged elsősorban a Komáromi Magyarok Dalszínháza révén ismerhetünk, illetve úgy tudom, hogy majdnem jöttél egy Paksra, egy darabból, de erről is beszéljünk majd, jó?
2: Mindenféleképpen.
1: Erről hát is beszéljünk
2: majd. Gyakorlatilag már több ízben járhattam Pakson még a korábbi években, úgyhogy számomra a paksi közösség nem ismeretlen, és egyáltalán a Paksi Művelődési Központ környéke, meg egyáltalán a helyszín, úgyhogy nagyon örülök, hogy most egy picit, ha nem is színházzal, de egy kicsit az előadói oldalról ismerhetnek meg a paksiak.
1: Igen, és mindjárt rátérlek a lényegre, csak arra akartam kiukadni, hogy egyébként igen, tudom, csak hogy most majdnem jöttél újra. Egyébként milyen darabokkal, vagy milyen produkciókkal jártál Pakson? Azt fel tudod eleveníteni, azt tudod?
2: Hú, hát nem szeretnék butaságot mondani, de ami még így nekem megvan, ugye rengeteget tájolunk országhatáron innen is túl, tehát hogy járunk ugye Külhonba is, a külhoni magyarokhoz is. Én egyébként felvidéki vagyok, úgyhogy ez számomra egyébként is nagyon-nagyon fontos, hogy a külhoni területekre is megfelelőképpen eljussak, vagy eljusson az a fajta kulturális élet, ami nem biztos, hogy mindig, minden esetben megkapja a külhoni magyarság, de mi azért igyekszünk a Magyarok Dalszínházzal is tájolni és ugye elvinni olyan előadásokat, ami például Pakson is járhatott. Tehát emlékszem, hogy korábbi években a Szép Nyári Nap Neoton Musical-lel biztosan jártunk abban, akkor én alakítottam a férfi főhőst, vagy a Padlást mondhatom, ami ugye egy nagy magyar klasszikus, és ha jól emlékszem, akkor talán még a Made in Hungáriával is. Ebben nem vagyok biztos, mert most kicsit összefolynak a helyszínek, de valahogy úgy emlékszem, hogy talán azzal is jártunk már, úgyhogy meg igazából egy klasszikus Grimm feldolgozást is, ha mondhatok, a gyerekközönségnek biztos, hogy játszottuk a Halász meg a felesége című nagy sikerű Grimm mesejátékunkat, mesemüzikelünket. Uh-huh. Úgyhogy én leginkább úgy kell elképzelni, hogy én inkább leginkább a zenés vonalról jövök, tehát musicalek, rockoperák, ilyesmiben láthatott a nagy érdemű leginkább a paksiak, vagy a paks környékén élő közönség.
1: Igen, de mindig érdekes a számunkra az, amikor egy olyan színművész, aki elsősorban akár egy dalszínházban, vagy operettel, vagy műzikellel, vagy egyáltalán színházban szerepel zenés darabokban, a pop műfajban is jeleskedik, mert tulajdonképpen az a dal, ami kapcsán most felhívtunk, az Új Remény című dal, ami most jelent meg tőled, azt mi a pop műfajba soroljuk, nem tudom, hogy te sorolod-e máshova.
2: Természetesen ugyanúgy gondolom, hogy ez egy abszolút popzenei saját klasszikus vonal, klasszikus zenei motívumokkal, tehát hogy abszolút így gondolom, hogy ez egy teljesen popzenei dolog.
1: Na, ezt a dalt fogjuk most bemutatni, és hamarosan le is játsszuk. Új Remény, Mészáros Tamás színművész dala, és olyannyira a te dalod, hogy te szerezted a zenét, és a szövegét is te írtad?
2: Így van, ez még egészen pontosan tavaly október végén, november elején ültem le a zongora mögé, és általában én egyébként azt kell tudni, hogy a zeneiskolai dolgok kapcsán, hogy még Felvidéken, ugye említettem, hogy felvidéki származású vagyok, számomra ez nagyon hamar kiderült, hogy mi is lesz az én utam valójában, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, vagy a Jóistennek, vagy a fentieknek nevezzük bárminek, hogy nagyon-nagyon korán eldőlt a számomra, tehát tudtam mindenféleképpen, hogy én milyen utat is szeretnék választani majd az életben, tehát nem volt kérdés számomra, eleve zenész családból származom, tehát édesapám nagyon korán odaültetett a zongora mögé, és azt mondta, hogy játsz, fiam, úgyhogy én inkább autodidakta módon kezdtem el tanulni zongorán, és aztán hamar rájöttem, amikor a zeneművészeti tanulmányaimat elkezdtem, hogy a klasszikus vonal, mint olyan, az annyira nem érdekelt sajnos, sokkal inkább a popzenei dolgok, és az, hogy saját magam alkossak, és jöjjek rá bizonyos dolgokra, harmóniákra, tehát az alapakordozás és egyéb nyalágságok, ezek hamar jöttek az életembe, úgyhogy, de leginkább azok, amelyek engem inspiráltak, vagy engem érdekeltek, így leginkább a popzenei vonal, és tulajdonképpen elég hamar rájöttem arra, hogy mi az, ami engem érdekel. Úgyhogy a zene szeretete édesapám indítatása felől érkezett, és hát aztán így párhuzamosan került be az életembe a zenés színház tulajdonképpen. Elég korán diák színpadoztam is már Felvidéken, úgyhogy tulajdonképpen még egy nagyon fontos dolog, hogy például a színházi vonalat abszolút mondhatom azt, hogy nyújtjon földim Kaszás Attilának köszönhetem, hogy én erre a pályára érkeztem, vagy érkezhettem, és ez, azóta is ezen tevékenykedhetek, és hát így a párhuzamosan pedig a popzenei vonal az elég korán így jött, és mindenféleképpen tudtam azt, hogy én saját szerzeményeket szeretnék írni, és ez nem történt másként most így az új reménydal kapcsán sem, tehát hogy jött egy nagyon-nagyon érdekes zenei ihlet, amit általában, hogyha nem otthon vagyok, akkor vagy diktafonra gyorsan fölveszek, ha rögzít tőle telefonnal, és magamnak feldudorászom, hogy el ne felejtsem, vagy pedig itthon vagyok, és éppen a zongoránál ülök, és akkor gyorsan rögzítem, és valamiképpen ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy jött egy ilyen sugallat, ugye ezeket a dallamokat mindig fentről kapjuk, most beszélhetek a zenésztársaim, előadótársaim nevében, és ez általában azért így szokott működni, aki mondjuk zenét szerez, és először a dallam volt meg, és utána később írtam meg hozzá a szöveget is.
1: Akkor tulajdonképpen ez a válasz a következő kérdésemre, mert számunkra mindig az az érdekes, amikor egy színész, egy színművész, akit elsősorban színpadon látunk, most az, hogy prózai szerepekben vagy énekel is, az egy más kérdés, elkezd dalokat írni, vagy ír dalokat, és azt szívesen bemutatja, akár vidéki rádiókban is, dalpremiér kapcsán, és nagyon köszönjük, hogy ezt te is megteszed, és mindig az a kérdésünk, hogy akkor tulajdonképpen a miértekre vagyunk kíváncsiak, de akkor ezek szerint a miért csak annyi, hogy jön az ihlet.
2: Igen, és általában ugye, ahogy létezünk gyakorlatilag, engem szinte bármi meg tud ihletni, tehát hogy most annyira szélsőséges példát fogok mondani, hogy gyakorlatilag mondjuk egy bevásárlás alkalmával, egy bevásárlóközpontban is jöhet bármi olyan ötlet, vagy bármi olyan dallam, ami, vagy dallamfoszlány, ami éppen csak így elindít egy gondolatmenetet, vagy hogyha nem a zene van meg először, hanem a szöveg, akkor egy nagyon jó szöveg bemondást. Én ebben hiszek. Nekem éppen Szikora Robival volt egy lehetőségem dolgozni éppen a macskafogó előadás kapcsán, ahol a főhőst Grabowskit alakíthatom ugye az ismert mesében, mese kapcsán, tehát a mese adaptáció kapcsán ugye a színpadi előadásban, és például ennek az előadásnak Szikora Robi a zeneszerzője, és például vele, amikor együtt dolgoztam, akkor ő mondta, hogy talán az a titok, ha van titok, hogy egy jó zenei motívum mellé, ha van egy nagyon jó szövegírói bemondás, akkor vagy egy szövegfoszlány, de inkább ezt a bemondást mondta, hogy ha van egy ilyen, akkor azt, ha a szerző kibontja, akkor abból nagyon-nagyon érdekes dolgok és gondolatok születhetnek.
1: Uh-huh. Nagyon köszi, hogy említetted a macskafogó musicalt. Na, erre akartam célozni ugye a beszélgetésünk elején, hogy úgy volt, hogy jön Paksa is a macskafogó musical. Meg tudod ígérni a paksi közönségnek, hogy jönni fog?
2: Természetesen, ugye most így sajnos technikai okok miatt nem tudtuk létrehozni, vagy nem tudjuk létrehozni az előadást, de mindenféleképpen már tárgyalások folynak, úgyhogy az őszi időszakban, szerintem szeptember-október környékén valamikor, még nem tudjuk a pontos dátumot, de már egyeztetés alatt van, úgyhogy hamarosan közzé is tesszük, és tudni fogja a Paksi közönség, hogy az előadás mikor kerül pótlásra. Egyébként nagyon nagy kedvencem, így, hogyha a színházi vonalról nézzük a dolgaimat, vagy a zenei szerepeket, akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon különleges és kiemelkedő és szélsőséges karakter, meg egyébként is mindig hálás rajzfilm karaktereket megformálni, hogy tudunk mondjuk emberi módon, emberi tulajdonságokkal felruházott rajzfilm karaktereket, már létező karaktereket megmutatni, vagy színpadra adaptálni, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk ezt majd az őszi időszakban pótolni. Meg egyébként is én azért hálás vagyok, mert ez annyira kéz a kézben jár, szokták kérdezni, hogy tudom ezt egyeztetni így a színházzal, és én mindig azt mondom, vagy azt vallom, hogy ezek így kéz a kézben járnak, tehát hogy engem például abszolút mind a két vonal tud inspirálni, akár hogyha a színházi előadásról beszélek, és történik valami olyasmi, amiből tudok inspirálódni, és mondjuk abból akár születik egy új dal, de ez például fordítva is igaz, és azért merőbben más mind a két dolog, mert ugye azért a színpadi zenés előadások kapcsán azért megvan kötve a színész keze, tehát ugye ott egy megrendezett történetet kell lejátszani, megrendezett létező vagy nem létező karaktert kell színpadra vinni, és megmutatni a közönségnek egy előadás részeként tulajdonképpen, és ez egy igazi csapatjáték, és aztán van a Mészáros Tamás produkció, ugye például itt az Új Remény című új dal, amikor mondjuk egy jó kis vallomást tehet az előadó, a színész, vagy a zenész arról, hogy például, ha már a dal témáját nézzük, hogy mondjuk az előadó művészet igazából láthatatlan, de mégis ilyen mélyebb pillanataiba engedi kicsit a közönséget, tehát kicsit így betekintést nyújt a dal. Tehát szándékos volt ez a szövegvilág igazából.
1: Köszönöm a gyönyörű átvezetést. A Macskafogó Musicerről csak annyit, hogy össze mindenképpen beszélgessünk újra, ha jöttök. Egyrészt a Macskafogó elképesztően népszerű maga a rajzfilm, azt gondolom, másrészt Szikora Robi személye is nagyon izgalmas, aki írta a darabot, és ilyen módon, hogy hogyan jött össze a munkátok, bár tudom, hogy erről már máshol nyilatkoztatok. Jó, akkor Mészáros Tamás Új Remény című vadonatúj dal, hallgassuk meg együtt, és utána még gyere visszatérjünk vissza, jó?
2: Rendben, és köszönöm, és akkor jó szórakozást.
1: Igen, de most ne tedd le a telefon, a dal után térj vissza hozzánk, jó? Oké, ne tedd le.
0: Élesztő.

0: Mészáros Tamás Új remény című dalát hallottátok az elmúlt percekben, és a színművésszel folytatjuk, illetve dalszerzővel a beszélgetést. Hát Tamás, gratulálunk a dalhoz, engedj meg egy kapásból egy rádiós kritikát, mondhatok? Mit szólsz?
1: Te abszolút.
0: Figyelj, abszolút, ugye megbeszéltük, hogy popdal. Annak ellenére, hogy mondjuk dalszínházban, színházban énekelsz, musicalekben szerepelsz, abszolút popdal. De azért a hangod hozza ezt az emelkedett színházi élményt. Ezt nem tudom másképp megfogalmazni.
1: Talán, nem tudom, hogy mondták-e már ezt. Igen, hogyha talán az ember ennyire azonosul azzal, ami ő maga valójában, meg hát nyilván ugye egy idő után annyira más, tehát észreveszi szerintem saját magán a dalszerző, vagy az előadó is, hogy azért őt meghatározza megfelelőképpen a színházi vonal is, és ugye ez tagadhatatlan, hogy szerintem az a jó dal, hogyha az előadó előadja azt a saját szerzeményt, vagy esetleg másnak a szerzeményét. Én egyébként abban hiszek, hogy az az igazi új dolog, vagy az az igazi önazonos dolog, amikor az ember saját gondolatait tudja prezentálni, és hogyha ezt például dalba foglalja, akkor abban tud 100%-osan hiteles lenni, hogyha az igazán az övé. És szerintem ez az emelkedett hangulat, amit mondjuk itt most említettél.
0: Érzékeltünk, ennek tudható.
1: Ez szerintem pont a színházi vonal miatt is jön, hogy azért érződik az, hogyha valaki csak idézőjelben csak előadó, vagy mondjuk egy színházi vonalról jött ember.
0: Uh-huh. Igen, egyébként, hogyha csak mondom a hallgatóknak, hogyha rákeresnek a YouTube csatornádra, Mészáros Tamás, Tamás Mészáros YouTube csatornájára, akkor azért az látszik, hogy popdalok kapcsán te mindent hoztál az elmúlt években, és volt egy nem mindennapi együttműködés, engedd meg, hogy erről azért egy pár szót, még pár percünk maradt, beszélgessünk, volt egy nem mindennapi együttműködés, tavaly ősszel tulajdonképpen, amikor a Holnap fénye című dal kijött úgy, hogy te melletted ott volt Varga Miklós, Miller Zoltán, Szolnoki Péter és Sasvári Sándor, hát nem akármilyen nevek, és egy nem akármilyen apropó kapcsán jött ki a dal, és rengeteg megtekintéssel rendelkezik ez is a különböző zenei oldalakon ez a dal is.
1: Igen, én nagyon-nagyon hálás vagyok, ez egy olyan szerencsés találkozás, én hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, és ez a dal is egyébként úgy születhetett meg a Nem véletlenek sorozatában, hogy tavaly áprilisban Szolnoki Péter barátom, a Bombon Együttes frontembere, énekese hívott föl, hogy van itt egy új projekt, és hogy szeretne engem is felkérni, és akkor így nagyjából vázolt a telefonban, hogy miről is lenne szó, és tulajdonképpen a nagy szerencse folytán előkerült egy nagyon-nagyon komoly témájú napló, egy eredeti napló, egy donkanyart megjárt ember naplója, és ekkor került a képbe Rózsahegyi Barnabás, aki egyébként ennek a sajnos ma már nem él, Wagner Levente, akinek a naplóját megtalálta az unokája, Rózsahegyi Barnabás barátom. Egy teljes véletlen folytán került elő ez a napló fotókkal, kordokumentumokkal, nagyon-nagyon komoly dolog ez, és igazából ekkor jött az ötlete Barnabásnak, hogy miután megírta ennek kapcsán, a napló kapcsán, vagy ebből kifolyólag megszülethetett a Néma Hadsereg című könyv, ami óriási sikereket élt el már a New York Public Library-n is megtalálható, tehát hogy most már szerte a nagyvilágban ott van ez a Néma Hadsereg című könyv. És ugye ez alapján jött az ötlete Barnabásnak, hogy lehetne ezt még szélesebbre tárni egy kicsit a kaput, és hogy még jobban megismertetni ezt a nem mindennapi történetet így a nagypapája kapcsán, meg egyáltalán a donkanyart megjárt emberek kapcsán. És tulajdonképpen így jött az a lehetőség, hogy dalba foglaljuk ezt a részletet, ezt a szeletet, vagy ezt a történetet, és akkor ekkor hívott fel, így visszacsatolva a történet elejéhez, ekkor hívott fel Szolnoki Péter barátom, hogy van itt ez a történet, és hogy szeretnének emellé egy megemlékezést tartani, egy dalt készíteni, amely aztán nagy sikerrel el is készült, ugye az imént általad említett rendkívül komoly szakmaisággal bíró kollégáimmal együtt, úgyhogy én nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt, hogy egyáltalán ilyen témát dolgozhattunk fel dalban, amire aztán természetesen szeptemberben leforgattuk a videoklippet is, ami azért is érdekes, mert ugye megfelelőképpen azért szerettük volna azt a hangulatot ábrázolni, bemutatni, és tulajdonképpen a mai technológiát segítségül hívva ugye a bizonyos zöld hátteres greenboxos megoldással készítettük el, tehát hogy beálltunk ugye ebben a megfelelő pozíciókba, és mögénk pedig olyan eredeti képeket és mozgóképeket vetítettünk, amelyek abszolút azt hiszem, hogy megfelelőképpen hozzák azt a hangulatot, amit a mai generáció már el sem tud képzelni, de egyszerűen nagyon szeretnénk, hogyha mindenki, aki még eddig nem tette meg, az olvasson utána egyáltalán, hogy mi is ez a donkanyar, borzasztó, széles a paletta még mindig, és még ennyi év elteltével is rengeteg olyan hozzászólást kaptunk, akár ha csak a néző vagy a hallgató megnézi, meghallgatja a dalt a videó megosztó portálon, hogy a komment szekcióban rengeteg olyan történet van, megrázóak, vagy az én hivatalos Facebook csatornámon is rengeteg olyan hozzászólást kaptunk, ami megrázó, és hogy voltak olyan történetek, hogy napokkal, hónapokkal a donkanyaros katasztrófa után várták haza, minden egyes este megterítettek, a vacsorával várták, vagy ebéddel várták azt a hozzátartozót, akiben csak reménykedtek, hogy éppen haza fog térni. Szóval borzasztó ez a talán a magyar történelem legsötétebb katasztrófája, ez a donkanyaros ütközet, és hogyha már még van annyi időnk, akkor azt gyorsan elmondanám, hogy éppen így adáson kívül beszéltünk róla, hogy megfelelőképpen így ezzel az ötös fogattal a kollégáimmal, Sasvári Sándorral, Miller Zoltánnal, Varga Miklóssal, Szolnoki Péterrel, és hát jó magam is tervezünk Barnabással együtt, Rózsahegyi Barnabás barátommal együtt egy olyan megemlékezést, egy olyan színpadi vagy pódiumi, zenés pódiumi estet, ami ilyen komplex dolog, és akár még, hogy mondjuk ezt majd tájoltatni lehessen, és akár még majd a későbbiekben ezt akár még a paksi közönség is láthassa. Úgyhogy
0: micsoda ígéretek.
1: Igen, ilyen dologban, ilyen projektben vagyunk most benne. Ez terveink szerint ez jövő év januárjára szeretnénk ezt megvalósítani majd. Rengeteg előkészület indult már el ennek kapcsán. Ugye mindig januári időszaka a donkanyaros évforduló, úgyhogy most leginkább ezek az újdonság jegyével hatók terveink most, ami a holnap fényét illeti.
0: Megígérem a hallgatóknak, hogy ezt a dalt is le fogjuk pörgetni. Mészáros Tamás színművésznek nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Az Új Remény című dalt mutattuk be, amelyet tehát ezentúl hallhattok a Paks FM-en. És Tamás, akkor ha más nem, akkor előbb-utóbb esetleg ősszel egy Macskafogó musical kapcsán Pakson lehet veled találkozni, igaz?
1: Ez így lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várom a találkozást.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és további nagyon jó munkát, és sok sikert neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
2: Mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
5: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni, és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
4: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
5: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
6: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
5: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
4: Összeütközött 2 gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron eteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Mi Minden, ami telekommunikáció.
3: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Élesz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 perccel járunk délelőtt 9 óra után, és sajnos rossz hírt kaptunk az utakról. Az M6-os autópályán Budapest felé Paks elkerülő szakaszán a kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél a főváros irányában megállt a forgalom, tehát úgy tudjuk, hogy Paksnál az M6-oson áll a forgalom, aki teheti, az a 114-es jelű csomópontban letérve a 6-os főúton kerülhet, tehát M6-os autópálya Budapest felé Paksnál úgy tudjuk, hogy áll a forgalom. Amennyiben frissebb információtok van erről, akkor szívesen vesszük az infót a 20-as körzet 9411001-es SMS és Viber számra. Ábi, nem arra jöttél, nem láttad.
2: Nem, én sétálok ilyen szép időben, csak azt ajánlom mindenkinek.
1: Látod, milyen ügyes vagy. Jó, kivágtad magad. Ugye? Jó, kivágtad magad. Nos, tehát kedves paksiak, illetve Paks környékén közlekedők, úgy tudjuk, hogy teljes útlezárás van az M6-os autópályán. Gondolom én, hogy ott a 114-es jelű csomópontnál esetleg a rendőrök már elkezdték terelni a forgalmat, tehát remélhetőleg nem kocsisor várakozik, és a 6-os főúton viszont megnövekedhet a forgalom emiatt, mert nyilván csak a következőnél, talán akkor Paks északnál lehet visszatérni. Most nem tudom, hogy
2: a Paks centrum, az ugye Paks Gyapa centrum felé, vagyis Gyapa.
1: Csak hogy hol térnek majd vissza az autópályára, hát a főváros felé igyekvők.
2: Mere? Mere?
1: Igen, tehát mert hogy ez a Budapesttől, vagy Budapest irányába.
2: Ja, az
1: igen.
2: Onnan várjál, akkor igen. Nem.
1: Hát akkor Budapest felé. Budapest felé.
2: Akkor nem, a 114-es az már Pakson túl van.
1: Az már túl van?
2: Nem. Az Paks észak, szerintem ott pont határ.
1: Az lehet, hogy pont határ. Az igazság, hogy a 6-os főúton sokkal jobban tudjuk a kilométereket, mint az M6-oson.
2: Igen.
1: Ott még nem tanultuk meg, hogy akkor most hányas kilométer is van Paksnál, valaki tudja, írja meg nekünk. Minden esetre balesetmentes jó utat kívánunk, és amennyiben frissebb információnk lesz az M6-oson történt balesetről, mindjárt ránézzük az oldalakra is, akkor természetesen közöljük veled. Ábi, jó reggelt. Szóval ennyire jó idő van, hogy most, bocsánat, mutasd már meg így a lábadat.
2: Úgyse látják.
1: Igen, én látom. Tehát rövidnadrág, póló, így sétáltál?
2: Nem, van rajtam pulóver, vagyis
1: pulóver
2: volt.
1: De rövidnadrágban.
2: Persze.
1: Laza 16 fokban simán.
2: Persze. Hát ez úgy nézett ki mindig, hogy a tanárok is tudják, hogy ha kisütött a nap februárban, akkor a Strasser Ábner az rövid nadrágban ment az iskolába.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Tényleg erre egyébként emlékszem, és egyébként megszóltak, hogy meg fogsz fázni, kisfiam?
2: Nem, ennél sokkal szebben. Hülye vagyok.
1: Ne. Tényleg.
2: Persze.
1: De egyébként ugye mindig azt szoktuk mondani szőkességet kapcsán, hogy ilyen északi gyerek vagy, és akkor erre fogtuk az egészet. Tehát neked is mindig meleged van.
2: Hát igen. Hát meg nem tudom azért, mert hát most a hétvégén hányan voltak pulcsiban, hosszú nadrágban? Hát hideg, hűvös volt.
1: Uh-huh.
2: Hát most az emberek, hogyha az öltözünk, hogy május 15-e, meg 16-a, akkor hát akkor mindenki rövid nadrágba kellett volna, hogy legyen, nem? Talán még papucsba is.
1: Abszolút. Hát a hétvégét említetted, erről körön beszéljünk, a városnapjáról, az esőről és a halottpénz koncertről, mert az legalább meg lett tartva. De előtte megkaptuk a friss információt a Tolna vármegyei rendőrkapitányságtól. Tehát valóban teljes útlezárás van az M6-oson Budapest felé, Paks térségében. 8 óra 35 perckor történt a baleset, személyi sérüléses baleset a bal pályatesten a 110-es kilométer szelvényben. Tehát M6-os autópálya 110-es kilométer szelvény, és a helyszínelés és a műszaki mentés idejére tehát a Paks dél csomópontnál már terelik a járműveket le a 6-os főútra, és az autópályára a 104-es kilométer szelvényben lévő csomópontnál tudnak majd ismét felhajtani. Igen? Na, nagyon bólogatsz.
2: Hát nem nevetek, mert én múlt héten kétszer voltam Pest felé, és egyszer vagy többször is az M6-oson, és ugye az M6-oson azt tudjuk, hogy egy dolog van, ami veszélyes az M6-osba.
1: Na.
2: Az unalom, az elalvás, az, hogy nem figyelsz, mert annyira nincs senki az utakon, szóval itt vagy ez történt, vagy nem tudom, hogy lehet az, hogy írja ezt, hogy két autó ütközött?
1: Nem, képzeld el.
2: Vagy csak szalakorlát, mert azt el tudom képzelni, hogy valaki elalszik.
1: Nem írja még egyelőre sem az útinform, sem a rendőrség azt, hogy hány autó, annyi, hogy személyes sérüléses baleset.
2: Mert az M1 az más, nyáron az M7-es az megint más, ott nem tudsz haladni. de az M6-oson csak elaludni tudsz.
1: Azt mondod?
2: Nem.
1: Hát nem tudom, most, hogy mondod, tulajdonképpen jó az idő, tehát nincs az, hogy megcsúszol, mert nem tudom, úgy veszel egy kanyart, nem? Hát lehet, hogy ez benne van a pakliban.
2: Mert ha ketten hozták össze, akkor...
1: Igen.
2: Reméljük, nincs nagy baj, de gratulálnom kell nekik, mert az M6-oson azért annyi hely van, és olyan ritkán mennek az autók, hogy hú, ennél ritkábban ugye köztudottan nincs még egy autópálya Magyarországon.
1: Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szinte egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy mikor van nagy forgalom az M6-oson, nem?
2: Lehet.
1: Nagyon ritkán.
2: Hát igen.
1: Nagyon ritkán továbbra is.
2: Szinten.
1: Egyébként tulajdonképpen ez nekünk jó. Ez nekünk tök jó. Mert hogy nagyon kényelmes.
2: Túl kényelmes. Ezért mondom, az ember elbóbiskol.
1: Tehát szerinted
2: az
1: se jó,
2: nem volt ilyen, de... Uh-huh. De nem, hát azt mondják az autópályára, hogy ez egy rossz órákat is levezetni egy autópályán, mint hogy a kis falvakon mész, a falvakon körülnézel, ilyen emberek sétálnak.
1: Körülnézel,
2: ilyen...
1: amikor az utat kéne nézned?
2: Hát most éppen egy olyan város jutott eszembe, hogy 10 méterenként jelzőlámpát tesznek be, és nem győzöl megállni. Arra gondolok. Uh-huh. Természetesen én nem veszem le az úttól a figyelmet.
1: Na azért. Anyád nem örülne. Ja. Na egyébként igen, jó, ebben igazad van. Tehát, hogyha inger szegény a környezet, akkor lehet, hogy a figyelem az elbóbiskolás felé is viheti az embert. Minden esetre, hát amennyiben frissebb információnk lesz, akkor közüljük veletek, tehát az M6-os autópályán teljes útzár van. Egyébként ilyenkor sűrűn elmondhatjuk ugyan, de amikor már a rendőrök elkezdik terelni a forgalmat, az már egyértelmű. Tehát ott már segítik a forgalmat, és hát nagyon bízunk benne. Ugye ilyenkor mindig óriási kérdés, amikor Paksnál történik baleset, hogy tudod, ami az először az embernek az eszébe jut, hogy vajon Paksi? Tehát, hogy ismerjük vajon, de hogyha egyébként ott történt a 110-es kilométer szelvényben, akkor inkább Szekszárd vagy Pécs felől hajthatott fel a pályatestre. Az is lehet, hogy kamion és messzebbről jön. Na, találtál valamit?
2: Hát most, hogy mondtad, édesapám Pestről van, vagy hol vannak, de még Pesten van, jó.
1: Ja, most gyorsan megnézted.
2: Jó, igen. Ugye a lokátor.
1: Mert ő is az M6-oson. Igen, minden nem jó lokátor. Egyébként ez mennyire jellemző. Hallod, de ez mennyire jellemző tényleg, hogy családtagok is ilyenkor képesek egymással ráírni, hogyha tudják, hogy M6-ost használja, vagy ezekben a percekben indult, vagy egy órája. Az embernek valahogy az eszébe jut ez a történet nyilván. Na, nagyon bízunk benne, hogy egyébként tényleg érdekes kérdés, amit az előbb mondtál, hogy hányan hozták össze, mert teljes útzárat akkor szoktak beiktatni, amikor...
2: Vagy egy kamion
1: keresztbe áll.
2: Aha. Hasonlók, nem?
1: Igen, kamionosokból előbb kinézzük, hogy elalszanak?
2: Szerintem
1: vagy pont
2: nem,
1: azért, mert
2: nem.
1: Rutinjuk van.
2: Én beszélek egy pár ilyen nagyobb gépjárműt vezetőkkel, és az, ahogy tudnak beszélni a személygépjármű vezetőkről, hogy az a, hogy úgy mondják, ez hozzá nem értés.
1: De.
2: Uh-huh. Hogy a kis autóval úgy olyan lazán, nem odafigyelve, mert több figyelmet igényelt a nagy kocsi. Uh-huh. Hiába néha ugye azt mondanánk, hogy mindegy, mert úgyis a nagyobb győz.
1: Uh-huh.
2: Ez rossz kimondani.
1: Rossz kimondani, de
2: ez a valóság. Igaz. Olyan magasan ülve, nyilván ő is tud nagyon nagy balesetet szenvedni. De azt mondják, hogy nem. Szerintem ott meg ilyen nagyon elfogult, nem is tudom, milyen szót használják arra, hogy ők ezt bírják, hogy 10 órát akkor levezetnek.
1: Uh-huh.
2: És akkor egybe.
1: Igen. Lehet, hogy valóban nem náluk jellemző. Na tehát visszatérve, tehát mikor van az M6-os autópályán teljes útzár, tehát egy kamion keresztbe fordul, vagy ha tényleg ketten-hárman legalább úgy összekoccantak, hogy ott a helyszínelés miatt nem csak a leállósában rendezgetik a dolgaikat, hanem ott pördült, fordult valami. És egyébként, hogyha a mentőhelikopter a térségben megfordul, vagy megjelenik, akkor sajnos már feltételezhetjük, hogy esetleg súlyosabb, de erről egyelőre nem tudunk, tehát teljes útzár van az M6-os autópályán Paksnál, a 110-es és a 104-es szelvények között, de terelik a forgalmat, az 6-os főúton tudtok közlekedni, ott viszont megnövekedik. Egyébként itt a Kereszt utcán ugye mindig tapasztaljuk, hogyha úgy van az M6-oson baleset, hogy Paks-Németkérnél terelik le a forgalmat, akkor ugye be kell, hogy jöjjenek a városba, és akkor itt a Kereszt utca az valami elképesztő, ahogy itt akkor hirtelen úgy érezzük, hogy nagy a forgalom az M6-oson. Mert tehát, tudod, jönnek le, fordulnak rá a fő utcára, és mennek ki a hatosra, de le kell jönniük a Kereszt utcán. Itt a rádiónál, mivel a Kereszt utcában vagyunk, ezt többször tapasztaltuk. Nem mondom, hogy sűrűn előfordul, de lehet, hogy egy évben egyszer igen.
2: Én azt hittem, most beszéltük meg, hogy nem sűrűn fordul elő. Meg tudod számolni a kezeden?
1: Jó, nem sűrűn fordul elő, és mégis vannak ilyen emlékeim. Na jó, visszatérünk a balesetre, amennyiben van frissebb információnk. Vigyázzatok magatokra az utak. És ha már városnapja, miért is említettük a városnapját? Nem tudom, miért, de ja, jó idő, meg a rossz idő,
2: esőzés.
1: Meg az esős idő. Azért a Halott Pénz koncerten nem csak, hogy ott voltál, de még vendégeid is voltak, szóval azért győri turistákat hoztál a Paksi városnapjára.
2: Hát amint megtudtam, hogy ingyenes, akkor én úgy voltam, hogy ezt a város elrontotta, vagyis adta nekem a lehetőségemet, hogy azt mondjam az ismerősöknek, hogy gyertek el, 5000 forint a belépő, én a zsebre tettem, eladtam őket, és én gazdagabb vagyok.
1: Igen, és egyébként hogy érezték magukat? Turistaként Pakson?
2: Jól, meglepő. Azt mondták, ugye Portugáliából ismerem őket, de győriek, és amikor végigvittem őket a városban, csak azt mondták, hogy hát azért nem voltál így elájulva ettől a várostól, mert úgy beszéltem róla, mint aki valahol felnő, és ugye mondjuk, hogy nem tudja értékelni azt, ami van. És mondtam, hogy aha, Paks, kisebb város, rendben van. Mindig ezt mondtam csak. Rendben van, szeretem, el vagyunk. És akkor mentünk végig, akkor rendezett utca, jó kis épületek, ilyeneket mondtak, szóval jó visszajelzés volt tőlük, hogy értékeljem azt, ami van nekünk, ugye sokszor nem tudjuk, hogy mink van, vagy hogy hát ugye beleszületsz, vagy ebben nősz fel, akkor minden más. És akkor mondták, hogy nagyon rendezett, nem így képzelték el, de teljesen rendben van a város.
1: Uh-huh. Ezt mindig szeretjük hallani, hogy mondjuk turistaként, ha valaki, ráadásul életében először fiatal srácokról van szó, jár Pakson, akkor mégis mi az első benyomása, vagy akár a második. Tehát ugye az Erasmus, illetve Pannonia program kapcsán együtt voltatok Portugáliában, de ők győriek, tehát magyarok, de egyébként azt nem tudom, hogy amikor a koncert előtt végigvitted őket a városon, akkor mit mutattál meg?
2: Semmit.
1: Mi az, hogy semmit?
2: Hát nem tudom.
1: Lusztónium.
2: Nem.
1: Gárdonyi kilátó.
2: Elmaradt, pedig ott lakunk mellette.
1: Mit mutat? Paks 2 építkezés.
2: Hát azt se tudtam. Nem engednek be, elvették az engedélyemet.
1: De ki sem vitted őket az atomerőmű
2: felé? De persze, hát az egyik gyerek az villamosmérnök.
1: Ja,
2: ő majdnem, hogy izgatotta a dolog, erőmű. Ő még nem volt erre, és mégiscsak ezt tanulja, most végez. Egyébként őt nagyon érdekelte. A másik srácot is, ő nyilván közgazdásznak tanul, de mindenféleképpen érdekli őket. Nagyon ugye, a győriek, és az Audihoz hasonlították, hogy ugyanígy bevezető út, nagyon aha, nagy terület, egyfolytában ahhoz próbálták mérni. Nyilván a város nem, mert a város az majdnem, nem tudom, hatod akkora.
1: Vagy még lehet, hogy igen.
2: De sokszor azt mondták, hogy ez is Győr.
1: Hát ne, mondom, tényleg?
2: Hát hirtelen nem mondanak, hogy mi, de hogy Győrben nekünk is van, hát persze, nálunk is van Tom Market, vagy nem tudom, pizzéria. Azért is néha meg tudtak olyanokon lepődni, hogy igen, van Pakson, volt. Ennyire nem vagyunk vidék, vagy
1: Aldi.
2: Van zöld a fű, igen, kék az ég, igen, vannak emberek.
1: Igen, főleg, hogy itt van az atomerőmű.

0: azért mind tudjuk.
1: Ezért mondtam. Így van. Köszi. Igazi lokálpatrióta vagy. Na, tehát tényleg ott a belső úton végigmegy. Na, akkor egyébként valamennyit meg tudtál mutatni a Paks 2 építkezésből. Na.
0: Mondtam, igen, igen. Mondtam nekik, hogy ott van. Nyilván az kevésbé látványos, mint a nagy tornyok a Paks 1-nél.
1: Hát, szóval, most még.
0: Igen, szóval ott úgy oda néztek, és azt mondták, hogy aha, az meg az erőmű. Aha, építkezés, aha, erőmű. Vagy így, hogy aha, gödör, erőmű. Szóval mégiscsak az, ami úgy látványos, és még termel. Valahova vezet. Igen, Paks 2 még nem.
1: Ráadásul valahova vezet, de bízunk benne, hogy Paks 2 is így lesz majd. Na jó, tehát ezt jó volt hallani, tehát akkor a győri turistáknak tetszett a város, és hogy tetszett a rendezvény nekik?
0: A rendezvény olyan jó volt, hogy hát nem leszek híres tőle, de nem is figyeltem a koncertre.
1: Azért, mert ők sem figyeltek, és ment a beszélgetés.
0: Persze, én nagyon szeretem ezeket, azért van egy pár ilyen, én a kettőt tudok ide sorolni, mert nagyon ilyen, nagyon így érzem, hogy az összes pesti egyetemista, hogy volt osztálytársaim, barátok hazajönnek csak ezért, mert érten nagyon nagy dolog történik, és akkor mindenki azon is, olyan emberekkel találkozok, meg kint van az egész város, és ez most is így volt, és beszélgettünk, és nagyon jó volt, és nem azzal foglalkoztam, hogy maradj csöndben, most hallgatom. Azért 4 éve itt volt halott pénzkoncert, arra én emlékszem, az nagyon jó buli volt, akkor mondjuk úgy, hogy kiélveztem a koncertjüket, most meg inkább háttér zaj volt.
1: Jaj,
0: nem zaj volt, nagyon jó volt, egy-kettőre azért figyeltem is, de nagyon inkább ez a közösségépítés, ez vette át a szerepet.
1: Figyelj, egyébként én azt gondolom, hogy nagyon jó visszhangok voltak, egy nagyon korrekt koncertet letolt a halott pénz, eső nélkül meg lehetett úszni, bár ott a padokra nem sokan ültek rá, mert ami még úgy esetleg vizes volt, vagy egyebek, de szerintem a hangulat és a közönség is megvolt. A Cotton Club Singers koncert pedig állítólag pótolva lesz, ami ugye szombaton lett volna, egyébként nem tudom, hogy tudod-e, hogy szombaton az eső más szabadtéri rendezvényeket is elmosott a vételkörzetben.
0: Persze, mondjam. Én fejből. Ja, te puskázol, de tudod, akiképben van a várnapok, ha jól tudom.
1: Így van, Simontornyán.
0: Igen, és július 3-án 21 órakor lesz.
1: Bepótolva? Igen. Hallott-e már ilyet is tudsz?
0: Igen, de most akkor árad, hogy ki lesz bepótolva.
1: Zaporozsec.
0: Mert én nem tudom kimondani, Zaporozsec.
1: Nem jó. Zaporozsec.
0: Tudom, nem is fogom kimondani.
1: Szével a végén, na, gyakoroljunk.
0: Zaporozsec.
1: Nem, Bocsánat.
0: Zaporozsec.
1: Nagyon csúnyát mond anyád. Ilyen hülye nevet kitalálni? Zaporozsec.
0: Igen.
1: Ja, kimondtad az előbb?
0: Nem.
1: Akkor most.
0: Zaporozsec. Szívvel mondtam a végén.
1: Na igen, de most a közepe nem volt jó.
0: Jó, hát akkor nem tudom, nyelvújítás.
1: Figyelj, ezt adat ne konferáld. Ugye én is úgy csinálom, hogy azok a dolog, amiket nem tudom kiejteni az előadó nevét, nem konferálom. Csak mondom, hogy jönnek.
0: Így van.
1: Jön egy dal.
0: Egy nagyobb számukat. Ők, aki azt a számot énekli, ők jönnek majd Simon Tornyára vissza július 3-án.
1: Igen, az a Zaporozsec.
0: Másfél igen. Hónap.
1: Menni fog ez. Ábi, most viszont te jössz, 9:30-tól tiéd a terep, és hát sok-sok érdekes és hasznos információ mellett, én még utoljára elmondom, hogy nem kaptunk frissebb információt az M6-os autópályáról, tehát továbbra is az a friss info, hogy teljes útzárás van Paksnál, Budapest felé, a 110-es kilométernél, és ott történt a baleset, és a 114-es jelű csomópontban letérve a 6-os főútra terelik a forgalmat. Tehát terelik a forgalmat, ezzel tudtok találkozni, egy picit lassítsatok, és nehogy baj legyen. És hogyha megtudjuk, hogy pontosan mi történt, akkor erről is szó lesz. Nem hiszed el, Ábi, jött még egy baleseti info, és már is mondom, Szekszárd, kigyulladt egy kamion az M9-es autóúton az 1-es kilométernél, félpályán halad a forgalom, tehát ott nincs teljes útzár, akkor két baleset is történt ilyen értelemben a vételkörzetünkben. Vigyázzatok magatokra, ez nem jó hír. Nem jó hír. Ábi, te pedig hozd a frissebb infókat.
0: Rendben.
1: Ez a feladat már. Strasser Andi búcsúzik.

0: Az élesztőben engem hallottatok 3,5 órán keresztül, további remek rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Wake up, wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor

0: Millás FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez volt az élettő.

0: KISFM-en. És most.
1: Fél tíz után járunk a Paksebe hallgatóit, üdvözli Strasser Ábner. Az elkövetkezendő több mint 4 órában én hozom a jobbnál slágereket. Kezdésnek itt lesz velünk Herceg és Opitz Barbie. Csá-csá-csá. De én még Showman, de ez a Kistein, és még sokan mások az elkövetkezendő pár percben. Következő órákban pedig az érdekességek sem maradhatnak el egy-két helyi interjúval sem a hétvégéről. Jöjjön most a csá-csá-csá!
0: És most egy új

Nacho Mendeztől szólt az If I Can Have You, hozza jó hangulatot és a hétre a jó időt, hiszen múlt hetünk és hétvégénk nem úgy zajlott, ahogy szerettünk volna, pedig volt nekünk egy pár dolgunk, mint például a városnapja, ahol élvezhetik egymás társaságát és a jó hangulatot. De jön a felmelegedés, a mai nap 18 és 20 fok körül is lehet a hőmérséklet kisebb-nagyobb napsütésekkel, ami nagyon kellemes az elmúlt 3-4 nap borongós időjárása után. A hét a továbbiakban csak felfelé megy, és egészen 30 fokig meg sem áll, ami jövő héten várható. Kisebb esőzések és szél továbbra is várható, de kicsit melegben még a szél jól is tud esni. Ma május 18-a van, Alexandra és az Erikek ünnepelnek. Boldog névnapot nekik! Illetve 1978-tól ma tartjuk a múzeumok nemzetközi napját. A folytatásban pedig szóljon a kis tehéntől az Ezt is elviszem!

0: közlekedjünk!
1: Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a Paks elkerülő szakaszán kialakított térségben baleset történt. A 110-es kilométernél a főváros irányában megállt a forgalom, aki teheti, a 114-es jelű csomópontban letérve a 6-os főúton kerülhet. Továbbá az M9-es autóúton Szekszárnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. További balesetről az Útinform nem számol be. Mindenkinek balesetmentes jó utat a továbbiakban is.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt.
1: A közlekedési hírek után most egy kicsit tágabban meghallgatjuk a híreket, utána pedig 10 órakor Sabrina Carpenter kezdi meg nekünk a jó hangulatú órát és

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Több helyszínen is várják a véradókat, ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
7: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatanúzásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyors irintásból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásban kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
6: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb Pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASEA Kaposvárt a bronzmeccsen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Megkezdjük a 10 órát is, 10 óra 4 perc van, ebben az órában is jönnek a jobbnál jobb számok, illetve hozunk programajánlót, és a Paksi FC-től is egy-két interjút. A zenében jön most Sabrina Carpenter és a Manchild.
1: És most egy újabb óra a Paksi FM slágereivel. Paksi FM. Összekötve.

Zola után szóljon most egy teljesen friss Horváth Tamástól a Százszor Szép című dal, amely egy nagyon romantikus, érzelmes, szerelmes szál. A hangulata kicsit mesebeli és nosztalgikus, miközben arról szól, amikor valaki annyira fontos neked, hogy szinte idealizálod. Mint egy százszor szépet, ami tisztaságot, szépséget és ártatlanságot jelképez. Ezt a számot egy hallgatón kérte, és szeretne bocsánatot kérni mindenért, amivel megbántotta Veronikát. Hiányzol és hiányoznak a közös pillanataink, szeretlek, küldte Berti Veronikának. Reméljük, hogy minden megoldódik kettőjük között, és szép lesz a szerelem. Most szóljon a százszor szép!

0: Terminátor szólt a Flashbacks. A hétvégén pedig bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, zsinórban harmadszor végzett a dobogon. Az éremátadás Dess-Szőlőhegyen, a Fritz birtokon történt vasárnap az évzáró összejövetel keretében, melyen ott járt kolléganőnk Pálfi Katalin is. Az ő tudósítását hallják, a bronzérmeket Vámos Tibor az MLS vezérigazgatója és Tudinszky Ferenc az MLS versenybizottságának elnöke adta át a játékosoknak, a szakmai stábnak és a klub elöljáróinak. A Paksi FC Bognár György irányítása alatt érte el a legnagyobb sikereket, 2 magyar kupagyőzelem, 1 bajnoki ezüst és a bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem. A vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzés, a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
1: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Hát nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben már.
0: Az egy hónapos szünet után több fronton kell majd helyt állniuk, folytatta Bognár György, hisz nemzetközi kupában is szerepelnek.
1: Ez jó szerintem, nem csak gazdasági szempontból, de szakmailag is azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, esetleg egy jó sorsolással lehet egy-két kört menni. És az is azt gondolom, hogy a klub szempontjából, játékosok egyéni előrelépése szempontjából is jó lehet. Azt gondolom, hogy azért a keretnek a nagy része azért együtt marad. Hát megpróbálunk valakit fölépíteni, most csak a 3. legtöbb gólt lőttük idén, nem vagyunk ehhez hozzászokva, szeretnénk jövőre a legtöbbet lőni megint.
2: Mit jelent számodra ez a bronzérem, ami tulajdonképpen ma a nyakatokba kerül?
1: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Mondtam is a csapatnak, hogy a Debrecen elleni meccs nekünk olyan, mintha magyar kupa döntőt játszanánk idén is. Mert a 3. hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor sem volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
0: Mint arról már beszámoltunk, a napokban hosszabbított a Paksi FC Bognár György vezetőedzővel és a Paksi ikonnal, Böde Dániellel is, így a közös történetük tovább íródik. A Paksiak csapatkapitányát boldogsággal tölti el a 3. hely, bravúrként éli meg.
3: Hát nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk érni azért a 3. helyet, a bronzérmet. Elég hektikus volt azért ez a szezon, főleg úgy, hogy úgy kezdtük a tavaszt, hogy

0: A Puskás Akadémián tudtunk nyerni, utána meg 7 meccsig zsinórban nem. Ugye ott nagyon sok elvöltött pont van, és abból ki tudtunk egyenesedni és odaérni a harmadik helyre. Úgy gondolom, hogy ez így mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény. Örülök, hogy nekem sérülés leszámítva jó szezonom volt. Bízom benne, hogy a következő évben is ilyen szezon lesz.
1: Mi az, ami célként ott lebeg a szemed előtt?
0: Arra számítok, hogy minél több mérkőzésen pályára tudjak lépni, hogy az örök ranglistán tudjak előrelépni. Csapatszinten meg az, hogy maradjunk bent elsőnek, és utána meg majd, ha bennmaradtunk, akkor ugyanúgy, mint az előbbi években, tudjunk magasabb célokért küzdeni.
1: Itt Pakson egy nagyon jó párosítás, a mester és te. Ti úgy nagyon érzitek egymást, jól gondolom?
0: Hát nekem a lényegében az már bőven elég, hogy a Gyuri velem egyenes. Nem kímmel, hámolom, megmondja a frankot. Nekem ez bőven
1: nem
0: elég.
1: Nem csak veled, mindenkivel.
0: Mindenkivel, de nekem ez bőven elég. Volt olyan edző, akivel leültem beszélni, és teljesen az ellenkezőjét csináltam, amit megbeszéltünk, úgyhogy nekem ez már tökéletes.
1: Egyébként ezen kívül, hogy tökéletes neked, miben tartod, mint edző, legerősebbnek?
0: Hát nagyon jól látja a focit, úgy tud belenyúlni a mérkőzésekbe, szerintem NBA-be senki, és olyan játékosokból ki tudja hozni a maximumot, meg meglátja bennük az erősségeit, mint aki más edző, ezt nem látja meg.
1: És benned is meglátja mindig a lehetőséget?
0: Bennem, nem bennem kell meglátni a lehetőséget, mert közel 40 éves vagyok, hanem a fiatalokra gondoltam.
2: A Paksi FC a bronzéremmel kiharcolta a nemzetközi kupa szereplés jogát, a konferencia ligában mérettethetik meg magukat a fiúk, a liga második selejtező körében kapcsolódnak be a küzdelembe, most 4 hetes pihenőre vonult a csapat, most pedig szóljon Megan Trader-től a

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kalocsán Színház lesz ma május 18-án. Szemen szedett igazság, avagy hazudni tudni kell. Vígjátékot két felvonásban adják elő a Kalocsai Színházban 19 órától. Május 20-án koncert lesz Pakson, Abba és a Boney M. koncertsor látható majd. Szerdán 19 órától a Csengély Dénes Kulturális Központban. Május 21-én csütörtökön 19 órától lesz Szekszárdon koncert. Május 23-án szombaton 19 órától a Művészetek Házában az orgonák éjszakáját lehet meghallgatni. Május 24-én Kalocsán elkezdődik a Pünkösd, az Érsekkerti szabadtéri színpadon pünkösdi koncert lesz 16 órától vasárnap. Fellépnek a Tónai Ifjúsági Fúvószenekar, a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar és a Kalocsai Fúvószenekar. És hogyha pünkösdi fesztivál, akkor Szekszárdon is megy az élet. Május 22-től 25-ig tart a pünkösdi fesztivál, több fellépővel és programokkal várja a kilátogatókat Szekszárd városa.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
1: A programajánló után nem sokára visszatérünk a zenékkel, jön a Well Hello és a Bárhová.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: Közlekedj velünk!
1: Teljes útlezárás az M6-os Budapest felé vezető oldalán Paks térségében. Ma reggel 8 óra 35 perc körül személyi sérülés és baleset történt a bal pályatest 10-es kilométer szelvényében. Röviddel ezután egy újabb baleset is történt a 111-es kilométer szelvényben. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a pályatestről Paks dél csomópontnál leterelik a járműveket. Az autópályára a 104-es kilométer szelvényben lévő csomópontnál tudnak ismét felhajtani. Írja a Tolna vármegyei rendőrség. Más balesetről nem számolnak be a környékünkön, mindenkinek balesetmentes jó utat.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után megyünk tovább a zenékkel, jön a Simple Life, a német énekes.

legnépszerűbb pop dala, amely 2024. március 1-én jelent meg a Control Records gondozásában. A filmben mászó pörgő szám a függetlenségről, a komoly elkötelezés elkerüléséről és a kötetlen egyszerű élet élvezetéről szól.

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
3: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
4: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
3: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 000-et. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 000-en már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
6: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni, és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
5: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
6: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt. az esemény végén.
0: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
6: Május 29-én, pont az alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz két hét múlva fejeződik be a kiállítás.
5: Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében, ezen a héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV revizorai május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után járunk, továbbra is a Paksepenet hallgatjátok, és hozom a jobb-nagyobb zenéket. Jön a folytatásban Leon és a Simple Life.
1: És most egy újabb óra a Paksepen slágereivel. Paksepen.

Jászton is ment át Oszoltan nélküled. Ha már említettem a múzeumok nemzetközi napját, akkor fontos megemlíteni azt is, hogy ma van az internet világnapja, amit Magyarországon minden évben május 18-án ünnepelnek. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy az internet már az élet szinte minden területének alapvető része lett: kommunikáció, tanulás, munka, szórakozás, ügyintézés és kapcsolattartás elképzelhetetlen lenne nélküle. A világnap magyarországi meghonosítása 2002-re tehető, és célja eredetileg az volt, hogy népszerűsítse az internet használatát azok körében is, akik akkoriban még nem fértek hozzá könnyen a világhálóhoz. Akkoriban az otthoni internet még jóval ritkább és lassabb volt, sokan betárcsázós modemmel csatlakoztak, ami jellegzetes ciripelő hangot adott kapcsoláskor. Érdekesség továbbra, hogy az internet elődje az 1960-as évek végén létrehozott ARPANET volt az Egyesült Államokban, katonai és kutatási célokra fejlesztették ki. Az első weboldal Tim Berners-Lee készítette 1991-ben. Ő találta ki a World Wide Web-et, vagyis a WWW-t is. Ha az internetről beszélünk, akkor az e-mail sem maradhat le, amiből az elsőt 1971-be küldték el, és ekkor jelent meg a kukacjel használata is az e-mail címekben. Nagyon érdekes, hogy milyen gyorsan és hova merre halad az életünk. Ma már elképzelhetetlen, hogy ne legyen velünk a telefonunk, vagy valamilyen internetes hozzáférés a közelünkben, hiszen a munkánk is a mindennapunk része lett. Rádiót is tudjátok online hallgatni, én meghozom ott a jó hangulatot, jön Mr. Belt és az It's Not Right, But It's Okay.

Elpi szólt az Other People. Spotify pedig nemrég megváltoztatta a mobil alkalmazásának ikonját, és nem mindenki rajong az ünnepi hangulatú diszkó gömb logójáért. A Spotify lapos zöld alkalmazás ikonját nemrég egy fotorealisztikus diszkó gömb váltotta le. Az ikon frissítés

A Spotify arról tájékoztatta többek között az aggódó internetes felhasználókat, hogy a szokásos alkalmazásikor még ezen a héten visszatér. Szóval senki ne aggódjon, aki Spotify-t használ, és akár nem tetszett neki ez az új diszkógömb jellegű Spotify ikon, visszatér a SNASZ fekete alapon lévő zöld ikon. Most jön a Eurythmics-től a Sweet Dream.

Reggel Lily és Chris Willis szólt a Blue Heart. És van egy érdekesség a mai világban, hogy sokan beszélnek az autójukhoz, nevet adnak a robotporszívójuknak, vagy különleges érzelmi kapcsolatot alakítanak ki kedvenc tárgyaikkal. Elsőre furcsának tűnhet, hogy az emberek érzelmileg kötődnek olyan dolgokhoz, amelyek nem élő lények. Egy új kutatás azonban megmagyarázza, mi áll e jelenség hátterében. Az emberi agy alapvetően társas kapcsolatra van hangolva, evolúció szempontból az együttműködés és a kötődés növelte túlélés esélyét. A kutatók szerint ugyanazok a pszichológiai mechanizmusok, amelyek az emberi kapcsolatokat támogatják, bizonyos helyzetekben tárgyakra, állatokra vagy akár digitális eszközökre is kiterjedhet. Ezért érezhetjük, hogy egy régi plüssállat, egy családi örökség, vagy akár egy mesterséges intelligencia különleges jelentőséggel bír számunkra. A kötődés nem csupán abból fakad, hogy gyakran használunk valamit. Az emberek hajlamosak emberi tulajdonságokkal tulajdonítani tárgyakat, minél inkább úgy érezzük, hogy a tárgyaknak személyisége van, annál erősebb lehet az érzelmi kapcsolat. Ez különlegesen igaz azokra az eszközökre, amelyek reagálnak ránk, hangot adnak, vagy valamilyen módon interakcióba lépünk velük. A nem emberi dolgokhoz való kötődés fontos pszichológiai funkciót tölthet be. Segíthet csökkenteni a magány érzését, növeli a biztonságérzetet, megőrizni fontos emléket, támogatni az önazonosságot és enyhíteni a stresszt. Egy gyerekkori tárgy például végazt nyújthat, míg egy házi állat vagy egy intelligens eszköz a mindennapi rutin részévé válhat. Az olyan eszközök, mint a virtuális asszisztensek, chatbotok vagy szociális robotok egyre inkább társas élményt nyújtanak. A kutatók szerint ezek a technológiák képesek aktiválni azokat a mentális folyamatokat, amelyek az emberi kapcsolatokban is működnek, emiatt sokan valódi kötődést alakítanak ki velük. Ez nem feltétlenül probléma, az ilyen kapcsolatok bizonyos helyzetekben érzelmi támogatást is nyújtanak. A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy az emberi kötődés rendkívül magas. Nem csak emberekhez tudunk kapcsolódni, hanem olyan dolgokhoz is, amelyek érzelmi jelentést hordoznak. Ez a képesség segít emlékeket őrizni, megküzdeni a nehézségekkel és értelmet adni a mindennapi életnek. Lehet, hogy egy régi tárgy vagy egy kedvenc eszköz több számunkra, mint egyszerű használati tárgy, egy darabka a saját történetünkből. A zene is sok érzelmet ki tud belőlünk váltani, jön Varga Viktor és a lehet.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok.

0: A Ketchup Song zárja a 11 órát, déltől pedig megszokottan jön a Best of óránk, ami ma a 2016-os lágerek órája lesz. Kezdésen itt lesz velünk Dua Lipa és a Be The One.
1: A Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
8: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbina gőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. A héten folytatódik a Filmió moziklub Siógárdon, közölte a település közösségi oldalán az önkormányzat. A moziklubban magyar filmeket vetítenek az érdeklődő közönség számára a Petőfi kulturális program keretében. Az összesen 6 alkalomból álló moziklub 2 hetente jelentkezik, mindig a nézők által kiválasztott filmmel. Legutóbb május 6-án rendeztek vetítést, amikor is a Bacsó Péter rendezte Terongyos élet című filmet tekinthették meg a nézők. A következő alkalomra május 20-án este 6 órától kerül sor, amikor a Nyugati nyaralás című vígjátékot vetítik. A film a retro 80-as évek hangulatát idézi, a programra várnak minden érdeklődőt. Összeütközött 2 gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófa védelemtől.
5: És most, sporthírek a Paks FM-en.
9: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
10: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepattanózásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyors irintásból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
9: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot, hazai pályán legközelebb Pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: Dél múlott, így el is kezdhetjük a Best of óránkat. Ma csak 2016-ból játszom, itt lesz velünk Dua Lipa, szia, Calvin Harris, Inna, hogy magyarokat is mondjak, Halott Pénz, a Red Bull Pírvaker, és még sokan mások, remélem velem együtt élvezni fogjátok ezt a zenei órát is. Kezdések jön Dua Lipa és a Be The One.
5: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

0: Hallott pénztől szóltam majd természetesen 2016-ból, ami az együttes egyik legismertebb és legmélyebb hangvételű slágere, amely 2016-ban megjelent az Ülni, Örülni, Megőrülni című nagy lemezen. A szerzemény az idő múlásáról, az öregedés elfogadásáról, a belső küzdelmekről és az emberi kapcsolatok fontosságáról szól. A következő 2016-os sláger pedig a My Way lesz, a skót DJ és producer Calvin Harris. 2016. szeptember 16-án megjelent trópusi house stílusú világslágere, amelynek különlegessége, hogy a producer maga énekeli a dalszöveget. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott Magyarországon és Csehországban is a hivatalos slágerlistánk első helyéig menetelt. Az Egyesült Királyságban pedig a negyedik helyet érte el. Szóljon most Calvin Harris-től a My Way.
1: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way.

Let Me Love You nem csak egy egyszerű popsláger, hanem a 2010-es évek egyik legmeghatározóbb elektronikus zenei mérföldköve, amely mögött rengeteg izgalmas háttértörténet rejlik. Eredetileg Selena Gomez énekelte fel a dalt. Pár nappal DJ Snake albumának megjelenése előtt Selena még egy rövid részletet is megosztott a saját verziójából a Snapchaten. Végül azonban részben azért, hogy kilépjen a Bieberrel való korábbi viharos kapcsolati árnyékából, elutasította a hivatalos közreműködést, így a dal tisztán Justiné lett. Bejutott a Spotify 3 milliárdos elit klubjába, ami azt jelenti, hogy átlépte a 3 milliárdos lejátszást Spotify-on. A következő 2016-os láger pedig a No Lie, a jamaikai dancehall előadó Shane Paul és az angol énekesnő Dua Lipa közös lágere. A dal 2016 novemberében jelent meg és hatalmas sikert alatott. A videoklip mára átlépte az 1,4 milliárdos megtekintést a YouTube-on. A dal Dua Lipa karrierének korai szakaszában jelent meg, nem sokkal világhírnevet hozó debütáló albuma előtt. Szóval is a No Lie 2016-ból.

0: A Coldplay zárja és a jó hangulatú Best of óránk, a 13 óra után pedig jövünk vissza az all-time slágerekkel.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you play?

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 18-a, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. 25 éve alapították a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületét. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű egyik blokkját. Magabiztos győzelmet szerzett az ASE, már is jönnek a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
2: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni, és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
1: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
2: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
1: A héten folytatódik a Filmió moziklub Sióalgárdon, közölte a település közösségi oldalán az önkormányzat. A moziklubban magyar filmeket vetítenek az érdeklődő közönség számára a Petőfi Kulturális Program keretében. Az összesen 6 alkalomból álló moziklub 2 hetente jelentkezik, mindig a nézők által kiválasztott filmmel. Legutóbb május 6-án rendeztek vetítést, amikor is a Bacsó Péter rendezte Te rongyos élet című filmet tekinthették meg a nézők. A következő alkalomra május 20-án este 6 órától kerül sor, amikor a Nyugati Nyaralás című vígjátékot vetítik. A film a retro 80-as évek hangulatát idézi, a programra várnak minden érdeklődőt.
0: Pax FM hírek.
1: Több helyszínen is várják a véradókat, ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Tengelicen a Faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a Művelődési Házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a Bonyhádi Művelődési Házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a Szekszárdi területi vérellátóközpontban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében ezen a héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV revizorai május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatanúzásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyors irintásból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásban kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
1: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: Egy óra után járunk, így befejeztük a Best of óránkat, ami déltől egyig volt. Mostantól nincs megkötve a kezem, bármit játszhatok. Kezdem is a Swedish House Mafiával és a Wait So Long-gal. Utána hallhatunk programajánlót, és megnézzük a holnapi időjárást is.
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
7: Paks FM. Összekötött.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kalocsán Színház lesz ma május 18-án. Szemen szedett igazság, avagy hazudni tudni kell. Vígjátékot két felvonásban adják elő a Kalocsai Színházban 19 órától. Május 20-án koncert lesz Pakson, Abba és a Bonnie M koncertsó látható majd. Szerdán 19 órától a Csengély Dénes Kulturális Központban. Május 21-én csütörtökön 19 órától lesz Szekszárdon koncert. Május 23-án szombaton 19 órától a Művészetek Házában az Orgonák éjszakáját lehet meghallgatni. Május 24-én Kalocsán elkezdődik a Pünkösd, az Érsek kerti szabadtéri színpadon pünkösdi koncert lesz 16 órától vasárnap. Fellépnek a Tónai Ifjúsági Fúvószenekar, a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar és a Kalocsai Fúvószenekar. És hogyha pünkösdi fesztivál, akkor Szekszárdon is megy az élet. Május 22-től 25-ig tart a pünkösdi fesztivál, több fellépővel és programokkal várja a kilátogatókat Szekszárd városa.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: 18 és fél fok van, délután 19 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északi-északnyugati szél már csak az ország középső harmadán lehet helyenként élénk, hajnalra foltokban pára köd képződhet. Kora reggel 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 14 és 23 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Rúzsa Magdító szólt a légzés 2018-ból. Következőben pedig jöjjön attól a New York-i zenésztől, aki 2024 elején adta ki a dalt, amelynek a neve a Belong Together, amely előtte hatalmasat ment a TikTokon. Egy rendkívül vidám, pörgős és fülbemászó folk-pop dalról van szó, amit sokan Benson Boone vagy Noah Kahan stílusához hasonlítanak. A dal felkerült a Billboard Hot 100-as listára több országban, például Hollandiában és Belgiumban is listavezető lett, és már átlépte az 1 milliárdos lejátszást. A szám a Rockwood című bemutatkozó nagy lemezén található. Hallgassuk nem sokára Mark Embortól a

0: XFM slágereivel.
1: Paksefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

Viki Gábor zárja a 2 órát és a Not Gonna Get It. Ezzel együtt én el is köszönök az elmúlt 4,5 óra műsorvezetője Strasser Ádner volt. A következő órákban Levit hallhatjátok. Mindenkinek kellemes délutánt és jó rádiózást. Sziasztok!

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
1: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
1: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Villamos hálózatépítési munkálatok miatt közlekedési korlátozások és ideiglenes áramszünetek lesznek a héten Kalocsán, adta hírül a kalohírek.hu. A kivitelező cég munkálatai előreláthatólag május 18 és 22 között, valamint május 25-én zajlanak. A kivitelezés Kalocsa belterületén a Kishalassor és a Tímár-Kálmán utca kereszteződésének térségét érinti, ahol a meglévő földfeletti villamoshálózatot földkábeles rendszerre építik át. A kivitelezés idején munkagépek dolgoznak majd az érintett utcákban, ezért a gépjárműforgalom időszakosan korlátozott lehet. A lakókat arra kérik, hogy az említett időszak időszakokban lehetőség szerint ne parkoljanak az utcában, mivel a szabálytalanul hagyott gépjárművek megakadályozhatják a munkavégzést és sérülhetnek is. A gyalogos közlekedés is korlátozott lesz a munkaterület közelében, a munkagépek hatósugarában pedig tartózkodni szigorúan tilos. Hozzátették, a beruházás célja a szolgáltatás minőségének javítása és a villamoshálózat üzembiztonságának növelése. Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, május 18-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pálfi Kati féle tudósítással is jelentkezni fogok még ebben az órában, ami azt illeti, úgyhogy lesz minden, mi szemszájnak ingere, tartsatok velünk. Alessandrai a szó, 2025-ben jön a Toszkána, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Lloyd, hallottátok, ez volt a 2024-es The Way I Want It. Nos, május 18-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Erik, Alexandra, Sandra, Camilla, Bódog, Claudia, Félix és Erika nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már vegyük is tovább zenével, Little Mix és Nathan Dogg következik a No Time for Tears 2024.

Nice. Nos, még két track következik, egy Becky G-től és Malumától, egy pedig Azariától, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan Pál Fikati féle sporttudósítás is vár rátok, méghozzá a Paksi FC legendás bajnoki szezonbéli teljesítményéről. Becky G és Maluma következik a La Respuesta 2019-ből. Vámonos!

0: slágereiben.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
5: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízi repülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás Decs szülőhegyen a Fritz birtokon történt vasárnap az évzáró összejövetel keretében, melyen ott járt kolléganőnk Pálfi Katalin is. Az ő tudósítását fogjátok hallani erről. A bronzérmeket Vámos Tibor, az MLS versenyigazgatója és Studinski Ferenc, az MLS versenybizottságának elnöke adta át a játékosoknak, a szakmai stábnak és a klub előjáróinak. A Paksi FC Bognár György irányítása alatt ért el a legnagyobb sikereket. Két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után most egy újabb bronzérem. A vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzés a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
2: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk. Hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Hát nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
1: Az egy hónapos szünet után több fronton kell majd helytállniuk, folytatta Bognár György, hisz nemzetközi kupában is szerepelnek.
2: Ez jó szerintem, nem csak gazdasági szempontból, de szakmailag is azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, esetleg egy jó sorsolással lehet egy-két kört menni. És az is azt gondolom, hogy a klub szempontjából, játékosok egyéni előrelépése szempontjából is jó lehet. Azt gondolom, hogy azért a keretnek a nagy része azért együtt marad. Hát megpróbálunk valakit fölépíteni, most csak a harmadik legtöbb gólt lőttük idén, nem vagyunk ezt hozzászokva, szeretnénk jövőre a legtöbbet lőni megint.
3: Mit jelent számodra ez a bronzérem, ami tulajdonképpen ma a nyakatokba kerül?
2: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Mondtam is a csapatnak, hogy a Debrecen elleni meccs nekünk olyan, mintha magyar kupa döntőt játszanánk idén is. Mert a harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor sem volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Mint arról már beszámoltunk, a napokban hosszabbított a Paksi FC Bognár György vezetőedzővel és a Paksi ikonnal Böde Dániellel is, így a közös történetük is tovább íródik. A paksiak csapatkapitányát boldogsággal tölti el a harmadik hely, bravúrként éli meg.
0: Társadalmi célú reklám.
4: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok.
5: Hát nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk érni azért a harmadik helyet, a bronzérmet. Elég hektikus volt azért ez a szezon, főleg úgy, hogy úgy kezdtük a tavaszt, hogy a Puskás Akadémián tudtunk nyerni, utána meg 7 meccsig zsinórban nem. Ugye ott nagyon sok elvöltött pont van, és abból ki tudtunk egyenesedni és odaérni a harmadik helyre. Úgy gondolom, hogy ez így mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény. Örülök, hogy nekem sérülés leszámítva jó szezonom volt. Bízom benne, hogy a következő évben is ilyen szezon lesz.
3: Mi az, ami célként ott lebeg a szemed előtt?
5: Arra számítok, hogy minél több mérkőzésen pályára tudjak lépni, hogy az örökrangnisten tudjak előrelépni. Csapat szinten meg az, hogy maradjunk bent elsőnek, és utána meg majd, ha bennmaradtunk, akkor ugyanúgy, mint az előbbmúlt években, tudjunk magasabb célokért küzdeni.
3: Itt Pakson egy nagyon jó párosítás, a mester és te. Ti úgy nagyon érzitek egymást, jól gondolom?
5: Hát nekem a lényegében az már bőven elég, hogy a Gyuri velem egyenes. Nem kímel hámolom, megmondja a frankot, nekem ez bőven
3: nem
5: elég.
3: Nem csak veled, mindenkivel.
5: Mindenkivel, de nekem ez bőven elég. Volt olyan edző, akivel leültem beszélni, és teljesen az ellenkezőjét csinált, amit megbeszéltünk, úgyhogy nekem ez már tökéletes.
3: Egyébként ezen kívül, hogy tökéletes neked, miben tartod, mint edző, legerősebbnek?
5: Hát nagyon jól látja a focit, úgy tud belenyúlni a mérkőzésekbe, szerintem NB1-be senki, és olyan játékosokból ki tudja hozni a maximumot, meglátja bennük az erősségeit, mint aki más edző, ezt nem látja meg.
3: És benned is meglátja mindig a lehetőséget?
5: Bennem, nem bennem kell meglenni a lehetőséget, mert közel 40 éves vagyok, hanem a fiatalokra gondoltam.
1: A Paksi FC a bronzéremmel kiharcolta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A konferencia ligában mérettethetik meg magukat a fiúk, a liga második selejtező körében kapcsolódhatnak be a küzdelmekbe. Most 4 hetes pihenőre vonult a csapat.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Anne-Marie, és a 2018-as 2002. Nos, óra végén járunk, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madara. Viselt büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 000-et. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 000-en már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a Paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
6: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
5: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
6: örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
7: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
6: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz két hét múlva fejeződik be a kiállítás.
5: Több helyszínen is várják a véradókat, ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
8: A pontos idő 15 óra 5 perc, május 18-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Alex Warren kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön az Ordinary, let's go!
2: És most egy újabb

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 21 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időben van részünk, amúgy sok-sok napsütéssel, frontmentes hétkezdés, valamint kissé szeles napos hétindító, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nos, nézzük csak, hogy mi várható itt az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz 19-e, és úgy tűnik, hogy hasonló szellemmel fogunk lezajlani, de a hőmérséklet azért emelkedésnek indul. 22 fok lesz a max, ameddig felmegyünk, szintén gyengén és illetve közepesen felhős időnk lesz. Úgy tűnik szerdán is már 23 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön jelez előre nekünk egy kis záport az oldal, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de a lényeg, hogy graduálisan egyre feljebb és feljebb emelkedünk hőmérsékletügyileg, és képzeljétek, jövő hét elejére elérjük a 30 fokos álomhatárt. Magas UVB sugárzásra is figyelmeztet bennünket az oldal a hétvégi napok során, de ennyire még felesleges előre szaladni, most még egyelőre a mai nap csúcs teljesítménye ez, a 21 fok úgy tűnik, és holnaptól kezd a graduális emelkedés megtörténni, és hasonló időben reszélszünk tulajdonképpen egész héten.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 23-án, azaz szombaton 19 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Orgonák éjszakája várja a zenekedvelőket. Közreműködik Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás. A műsorközlő Molnár Márta lesz, jegyek pedig a Babits Mihály Kulturális Központi Egypénztárában kaphatók, a Túrinform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján a helyszínen is. Ismét várja a borkedvelőket a borongolás, boros kalandozás a Bölcskei Pincefaluban. Május 30-án lesz, 5 kóstolóponttal, pontonként 3 féle borral, borkorcsolyákkal minden helyszínen. Barangold be a helyszíneket, ismerd meg a borokat, beszélgess a borászokkal és élvezd a jó társaságot. Szólít fel bennünket a flyer, 13 órakor kezdődik, ebéddel a Béketéren, amelyben grillételek, sült tarja, csirkemell, grillkolbász, kenyér és káposzta saláta várja a gasztronómia és a borok iránt érdeklődőket. Kétféle jegy kapható, a egy a teljes élményt fedi le ebéddel és kóstolókkal, illetve külön-külön belépő jegyek várják a publikumot egy-egy pincébe. Nagyon fontos, írják, hogy hozzatok magatokkal poharat. Ha véletlenül mégis otthon marad, a helyszínen lehetőség lesz pohár bérlésére. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 22-én, azaz pénteken lesz vetítés, 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bori, a mozifilm című animációs film várja a látogatókat, utána 18 órától egy Star Wars Story, a Mandalori és Grogu című film, science fiction természetesen, utána pedig 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Hogyan kaszálj nagyot című krimi végjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Ez volt Huntrix-től a Golden, David Guetta tavalyi remixében. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a némiképp még felhős, de azért inkább napsütéses májusi délutánnak a lendületét. Katy Perry következik 2024-ből a Lifetimes.

Ez volt Four Unique-tól az 1999-es Crazy About You. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
6: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár. Erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatronozásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
5: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, május 18-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, az első track joga Dave Cameroné. 2025-ből jön a Too Much, let's go!
1: És most egy újabb óra.

0: beautiful things that I've got.
1: Ez volt Benson Boone és a Beautiful Things egyenesen 2024-ből. Nos, május 18-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Erik, Alexandra, Sandra, Camilla, Boldog, Claudia, Félix és Erika nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Minnelli következik 2022-ből a Confused Let.

0: Pox FM. Összeköt.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

Ez volt Josh Brace és a 2024-es Easy. Nos, még két track következik, egy Diana Ross-tól, egy pedig Dallos Bogitól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és utána visszajövünk zenékkel, illetve egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében. Nem másról lesz szó, mint az idén tavasszal 25 éves Paksi Sárgödörtéri Plésház Tulajdonosok Egyesületéről. A szomos Diana Ross 2021-ből jön a Thank You.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforta csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül rossz ötlet. Zene szünet nélkül jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Budista. Modern csicsergés. Mézümmögés.
1: És a legjobb zenei válogatás az idei tavaszodhoz.
0: Paks FM.
1: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete idén tavasszal 25 éves. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint például rendhagyó borverseny, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárboré és a Mártonnapi új boráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke, akivel Pálfi Katalin beszélgetett a megnyitó után.
2: 25 éves évfordulója van a Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének. A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Ugyanúgy, mint a fronton, ahol a katonák egymásért harcolnak, ma már mindenki tudja, hogy nem a hazaszeretet az alapvető ösztönző erő. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények, ezért érdemes egyébként szabad időbe dolgozni. Ez itt minden önkéntes munkába történik. Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg még élek az

Zsönettől hallottátok a 2003-as It's Over Now-t. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház tulajdonosok egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az egyesület elnöke.
4: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
3: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
4: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
5: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
4: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
3: Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolnavár megyében ezen a héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV revizorai május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek napellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 17 óra 4 perc, május 18-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhetem az előző óra végén, Ray Dalton kezdi be ezt az órát. 2021-ben jön az All We Got. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Pax 2 ZRT. Pax 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 20 Celsius fok van odakint, frontmentes hétkezdésünk van, közepesen felhős idővel, ami mögül azért egész szignifikáns mértékben a napot is láttuk ma már. Kicsi szeles napos hétindító, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz, 19-e, és már 22 fokig fel fogunk melegedni napközben. Hasonló idő várható, úgy tűnik egész héten, talán a csütörtök kivételével, amikor is egy kis záport állapított meg nekünk az oldal, de a hőmérséklet viszont egyre növekszik és növekszik napról napra. Hétvégére eléri a 27, sőt 29 fokos határt. Vasárnap magas UVB sugárzásra figyelmeztet bennünket az időkép.hu. A jövő hét pedig úgy tűnik, 30 fokos nyárias hőséggel fog indulni. De ennyire még ne szaladjunk előre, most még egyelőre a max, ameddig felmentünk, az 21 fok volt körülbelül. Holnaptól kezdődik majd az emelkedés, holnap már 22 fok lesz, szerdán 23, és így tovább egészen a kis hián 30 fokos álomhatárig.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pax 2 ZRT. Pax 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: És most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 23-án szombaton 19 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Orgonák éjszakája várja a zenekedvelőket. Közel működnek Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás. A műsorközlő pedig Molnár Márta lesz. Jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központi Jegypénztárában, a Túrinform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján is a helyszínen. Ismét borongolás várja a borkedvelőket, boros kalandozás a Bölcskei Pincefaluban. Május 30-án lesz az idei. Fedezd fel velünk a bölcskei borok világát, írják ezen az egyedülálló napon. 5 kóstolóponttal, pontonként 3 féle borral, borkorcsolyákkal minden helyszínen ezekkel várják a kedves kilátogatókat. Barangoljátok be a helyszíneket, ismerjétek meg a borokat, beszélgessetek a borászokkal és élvezzétek a jó társaságot. A borongolás 13 órakor kezdődik majd, ebéddel a béketéren, melynek részét képezik grillételek, sült tarja csirkemel grillkolvász, illetve kenyér és káposztasaláta is. Jegyekből pedig 2 féle kapható, egy lefedi a teljes élményt ebéddel és kóstolókkal, de olyan is van, ami csak egy-egy pince látogatására való. Fontos, írják még, hogy hozzatok magatokkal poharat. Ha véletlenül mégis otthon marad, a helyszínen lehetőség lesz pohár bérlésére is. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb 22-én, azaz pénteken lesz vetítés. 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bori, a mozifilm című animációs film várja a mozi látogatóit, utána 18 órától a Mandalóri és Grogu következik, egy science fiction történet a Star Wars világából. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Hogyan kaszálj nagyot című krimi vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízi repülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM összeköt.

Ez volt Ravin Lenei és a 2025-ös Love Me Not. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes hétfőnek a lendületét. Ez diszkövetkezik 2024-ből a Touch Me.

Ella Henderson-től és Rudimental-től hallottátok a 2024-es Elevate. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon! Kurta kocsma étterem Solt!
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 ezeren már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbinagőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Villamos hálózatépítési munkálatok miatt közlekedési korlátozások és ideiglenes áramszünetek lesznek a héten Kalocsán, adta hírül a kalohirek.hu. A kivitelező cég munkálatai előreláthatólag május 18 és 22 között, valamint május 25-én zajlanak. A kivitelezés Kalocsa belterületén a Kishalassor és a Tímár-Kálmán utca kereszteződésének térségét érinti, ahol a meglévő földfeletti villamos hálózatot földkábeles rendszerre építik át. A kivitelezés idején munkagépek dolgoznak majd az érintett utcákban, ezért a gépjárműforgalom időszakosan korlátozott lehet. A lakókat arra kérik, hogy az említett időszakokban lehetőség szerint ne parkoljanak az utcában, mivel a szabálytalanul hagyott gépjárművek megakadályozhatják a munkavégzést és sérülhetnek is. A gyalogos közlekedés is korlátozott lesz a munkaterület közelében, a munkagépek hatósugarában pedig tartózkodni szigorúan tilos. Hozzátették, a beruházás célja a szolgáltatás minőségének javítása és a villamos hálózat üzembiztonságának növelése.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatanúzásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
3: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot, hazai pályán legközelebb Pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASEA Kaposvárt a bronzmeccsen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforta csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
6: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
5: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
6: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
7: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
6: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz két hét múlva fejeződik be a kiállítás.
5: Összeütközött két gépkocsi szombat éjjel az M6-os autópálya 95-ös kilométer szelvényénél Dunaföldvár térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, az utánfutóján szállított kaptárak szétszóródtak a pályatesten, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd megkezdték a kaptárak eltávolítását. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett pályaszakaszt, személysérülésről még nem érkezett információ a katasztrófavédelemtől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről, nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára vasárnap. Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt. A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd. Az orosz fél készen áll erre, tette hozzá. Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra, írja az MTI. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbina gőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Több helyszínen is várják a véradókat, ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a Bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom és magabiztosan húzta a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
3: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár. Erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepatanúzásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyors irintásból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
2: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb Pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással a Szabad Péntekbe. Én még mindig Harmad Gabi vagyok. És egyébként annyit elmondanék, a ma esti koncertet nem fújják le, tehát hogyha esik, ha fúj, akkor is meg fogják tartani. Viszont a holnapi napon reggel 8 órakor fog bejelentést tenni majd az időjárás függvényével a polgármester asszony arról, hogy hogy döntöttek, megtartják-e a városnapja második és egyben a fő napját, vagy esetleg elnapolják, mert hogy az időjárás egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz túl jó a holnapi napon. És még egy valamit, nem tudom, láttad-e Tamás a kis fiút, aki hát az édesapja nyerte meg a bögrénket, az ajándékcsomagot a városnapi játékunkban. Hát akkor nézd meg, légy szíves, a Paks FM Facebook oldalán. Képzeld el, hogy úgy jártunk, hogy Müller Robi nyerte meg az ajándékcsomagot, amiben hát volt egy Ellingsfeld Jánosos bögre is, és mint kiderült, Botinak, a kisfiának egyébként ő a nagy példaképe, úgyhogy itt óriási öröm, a reggeli kakaót most már ebből a bögréből fogja Boti minden reggel inni, úgyhogy tök örültünk neki, hogy ilyen.
2: Ezért ne csináljátok rólam egyébként ilyen bögrét, mert nem találtuk egy gyereket, nem véletlenül, hanem
1: hát figyelj, szóval az a durvább, ha a feleséget se iszik belőle.
2: Nem tudom. Jó, oké. Tehát csak van az a deal, ami alapján igen. Tehát,
1: nem hozott szívem ilyen helyzetben.
2: Igen.
1: Legalább
2: igen,
1: egy fotó erejé.
2: Kifele, igen. Jó, oké.
1: Na, oké. Viszont akkor térjünk még egy picit vissza. Ugye az előző blogban arról beszélgettünk, hogy előre hozhatják az önkormányzati választásokat, mert hogy több tízes képviselő nem bízik abban, hogy a fideszes polgármesterek azok törvényesen költenék el a pénzt. És hát itt már eleve arról beszélgettünk Tamással az imént, hogy ez azért mindenképpen furcsa, hogy nem abból nem onnan közelíti meg a Tisza ezt a dolgot, hogy hiszen az ő kezükben van az ellenőrzés joga, tehát tulajdonképpen igazából érvényt kellene, hogy tudjanak szerezni minden törvénynek, és egyáltalán tényleg az ellenőrzést megtenni. Viszont azért én most visszadobnék egy kérdést neked ennek kapcsán, hogy nem arról van szó itt, hogy eddig is minden törvényesen lett papíron kifizetve, meg kiszerződve, de hogy igazából itt egy bizonyos gazdasági háttér érdekkör volt kiszolgálva, amit hát nyilvánvalóan viszont hát, hogy mondjam, politikai lojalitással fizetett ezekért a megbízásokért, és hogy arról van szó, hogy a Tisza igazából ettől fél, hogy nem akarja, hogy ők tegyék rá megint a kezüket azokban a városokban a pénzre, ami egyébként a Fidesz által vezetett város.
2: Nincs ezzel semmi baj, ne legyen rajta extra haszon. Ha nincsen rajta extra haszon, akkor tulajdonképpen itt nem nagyon van mit visszaosztani. Tehát akkor azt utána belemegy a működésbe, a továbbélésbe, a fejlődésbe, mert aki nem fejlődik, az lemarad. Tehát én azt gondolom, hogy szeretnék egy olyan országban élni, ahol elméletileg tisztességes vállalkozásért tisztességes jövedelem van, de abból nem fog jutni visszaosztani.
1: Persze, ebbe teljesen egyetértek.
2: Akkor most mi? Igen. Tehát nem a mediánt én egyszerűen nem értem, amikor figyelj, aki a versenyszférában dolgozik és néha megrendel dolgokat, az nagyon jól tudja, annál jobb nincsen, mint egy jó verseny. És egyébként nem mindig a legolcsóbbat választod, annak ellenére, hogy te pénzedről van szó, hanem a legjobbat, a legmegbízhatóbbat, tehát az összességében a legjobbat. Ugye? Tehát amikor már takarózunk, hogy nem tudom én így meg úgy, az már mindig fügefa levél. Tehát hát mindegy, tehát ezekre nem tudok mit mondani. Nyilván a kultúrát kell megváltoztatni, és most akkor visszatérve még egy kérdésem, miért, hogyha Tiszás lesz, nem ellenőrzik? Nehogy már.
1: Hát persze, hát igen, és ez a legfontosabb egyébként kérdés, hogy tényleg, hogy még mindig emellett a, hogy szokták ezt mondani, hogy a nem az akkor, milyen logika, tudod,
2: törzsi logika
1: szerint, igen, gondolkodunk, hogy ha olyan van a pozícióba, akit mi tettünk pozíció, az jó, az biztos törvényes.
2: Hát a régi Duma ismered, nem? Hogy a te kommunistát kommunista, az én kommunistám szakértő.
1: Igen, meg ugye hát a korrupció az az, ami
2: kimerül. Tehát én tényleg nem értem. Tehát most nyilván ne értsen félre senki. Nem olyan képviselők vannak, akik a legprofibb marketingesek és a legprofibb kommunikátorok. Ezzel nincs is baj. Csak amikor mondunk valamit, akkor nagyon vigyázzunk azzal, hogy nehogy egy olyan kérdést tudjon feltenni egy átlag hülye olvasó, mint én, ami egy kicsit bizalmatlanná teszi az egész rendszer iránt a hát hogy is mondjam, magát, vagy mert nem szabadna, hanem pont az lenne a lényeg, hogy legyünk, adjunk bizalmat mindenkinek, tudjon hibázni, de könyörgöm, az, aki hibázott, azt meg vegyük elő. Uh-huh. Tehát ez nem van. Hiba most itt.
1: Akkor is
2: nem
1: a saját
2: így van. Tehát itt nem
1: jön,
2: ők nem hibáztak, hanem nagyon sokszor tudományos. Tehát most amikor én értem ebben, tehát amikor megkapod, hogy az a baj veled, hogy nem érted az idők szavát, és nem érted, hogy mi a becstelenség, az egy valami új kultúra, amiről lemaradtam.
1: Mi?
2: Érted? Tehát, hogy már voltam én képviselő, meg mi egymás. Tehát amikor jöttek, hogy ha valami olyat tettél fel kérdést, és főleg ilyen korrupció és egyébek, hogy hát azért vagy te ilyen balek, mert nem érted az idők szavát. Tényleg? Semmi gond. Tehát lehet, hogy ilyen idők nincsenek is, amelyeknek ez a szava működőképes lenne. Ezt majd elfújja a szél.
1: Ja, hát ez igen.
2: Vagy a tavaszi szél, vagy egy másik szél.
1: Ugye? Igen. Na, és hogyha már itt ilyen mindenféle beruházások, szerződések, kiszerződéseknél tartunk, akkor ejtsünk egy pár szót az 1 billió 311 milliárd forintos szerződésről, amit az Orbán kormány a 4IG-vel kötött márciusban, mint kiderült.
2: 1300 milliárd, igen.
1: Igen, és hát ugye itt Szalai, várja csak, és Szalai Bobrovicki Kristóf, ugye a volt honvédelmi miniszter.
2: Hát ez erős kifejezés, ő viselte ezt.
1: Ez egy 2035-ig tartó keretszerződés, de hogyha ezt lebontod, csak a hallgatók kedvéért mondom, hogyha ezt a 9 évet...
2: 130.
1: Tehát ilyen 140 körüli, igen. 40-45 milliárd
2: én
1: forint per
2: meg,
1: év... ről szól ez a szerződés, ami hát szerintem már önmagában is már csak azért is kérdőjel bennem, hogy miért ennyit nekünk.
2: Hát ez űr ráadásul.
1: Igen, de hogy 145 milliárd forint, tehát hogyha onnan nézzük, hogy 50 ezer milliárd az egész ország, tehát az országos költségvetés körülbelül.
2: Ebben most nem vagyok, olyan az infláció, hogy állandóan változik. Tehát...
1: Igen, de hát azért, de még akkor is, tehát hogy most ha belegondolsz, azért abból 1300-at 9 év alatt is, tehát hogy azért az elég
2: minden
1: sok,
2: évben.
1: De a 145 per év, hát az
2: igen.
1: is brutális.
2: 145, így van.
1: Szóval
2: így van,
1: én nem tudom, hogy most akkor mindannyiunk, nem tudom, mehet űrutazásra majd, vagy
2: hát ez nem tudom, hogy ez most melyik része tudott, tehát tényleg nem tudjuk, hogy melyik része a történetnek, és nézd, én elhiszem, hogy lehet jó befektetéseket csinálni. Csak az lenne a lényeg, hogy az országnak legyen jó.
1: Hát igen, de...
2: De egyébként a Magyar Péter mondta, hogy ezt ugye nem kell komolyan venni, tehát ezt ne számoljanak ezzel a pénzzel.
1: Aha, ezt nem olvastam, ez is elhangzott?
2: Nem csak ma, azt hiszem már tegnap, amikor átvették és találták, akkor külön a Kristófnak, bocsánat, nem akarom beletörni a nyelvemet a vezeték nevébe, ez nem a tiszteletlenségnek a jele.
1: Tehát a volt hónk mindjárt miniszter gondolt Kristóf alatt, csak igen, neki Krisi.
2: Ja, annyira azért nem vagyunk jóba. Mindegy, tehát én azt gondolom, hogy ezért ez egy erős dolog. Én azt gondolom, nagyon sok szerződést felül kell vizsgálni, helyesen kell felülvizsgálni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Lehetnek jó
1: kérdés, hogy ki lehet-e belőle szállni, hogy olyan-e a szerződés, hogy fel lehet-e úgy bontani, hogy nincsen valami olyan kifizetendő összeg, amivel még így is jól járnak.
2: Én azt gondolom, hogy ha a szillet szerződés kategóriáját nézzük, ez könnyű lenne azért bizonyítani. Lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik nem mondaná ki, de azért itt legyünk őszinték, azért őnek neki kellene bíróság előtt elmesélni, hogy hogyan zajlott a tárgyalás, hány ügyvédcsoportot vittek, mennyi ideig tartott, mennyit sikerült lealkudni, miért pont úgy, mit sikerült még beletenni, és mi volt az eredeti tartalom. Én azt gondolom, hogy lehetne itt, mert az, hogy hát hogy volt a Böde, hogy mondta, hogy mennyi ideig tartott a megegyezés?
1: Most 10 másodperc.
2: Ez se lehet, hogy tovább tartott.
1: Hát ez egy telefon volt, szerintem, hogy akkor...
2: Ugye? Figyelj, tehát az nem szerződés. Az, most bocsánat, de az nem szerződés.
1: Na hát ezt nem tudjuk, most csak találgatunk, de hát nyilván azért ez egy elég érdekes.
2: Én örülnék, ha ez jó szerződés lenne egyébként abból a szempontból, hogy egy olyan hozzáadott értéket kapna a magyar társadalom, amiért egyébként megérdemel ennyi pénzért.
1: És azt az űrre költenénk, szerinted? Ami ilyen?
2: Figyelj, nem lehet kizárni. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan terület, ahol ez nagyon jól tudna hasznosulni, és esetleg odaérnénk akkor, amikor kell, és mit tudom én, a Elon Musk akkora összeget fizetne azért a teljesítményért, mert pont ez hiányzik neki a Marsra szállásra, vagy a nem tudom én mihez. El tudom képzelni, hogy van ilyen, de hogy ennek mennyi az esélye, arról inkább nagyon kicsi számot tudnék mondani, szemmel nem nagyon látható. Tehát mondjuk pont az ellenkezője, ugyanannyi nulla lenne a valószínűség mellett a százalékok után, mint itt a milliárdok után.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és most egy kicsit lazább témára térünk át, de ugyanakkor pedig, hát szóval néha vicces szerintem, hogy mind képesek Magyarországon egymásnak feszülni különböző politikai erők, és ez pedig ugye az, hogy Tőkés László volt református püspök, egy közleményt adott ki, méghozzá Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek a táncával kapcsolatban, amit ugye az alakuló ülést követően, amikor a Kossuth térre kivonultak, akkor hát ismételten láthattuk azt a táncot, amit már a választás éjszakáján is láthattuk, és bejárta a világot.
2: Spontán, igen. Már most másodszor spontán.
1: Igen, és Tőkés László azt írta a közleményben, hogy a református és más vallású magyarságunk megdöbbenéssel szemlélte magyarországi jövendő egészségügy miniszterének az országház előtti vonaglását, ízlésromboló rángatózása az általa képviselt szakma becsületének is ártalmára volt, és a Kossuth tér szakralitását is megcsúfolta. Előre látható, hogy ennek a rettenetes örömködésnek meg lesz még a keserű böltje. Ez egy ilyen rövid részlet belőle. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Én azért egy kicsit úgy gondolom, hogy tehát az embert az, hogy hogyan bulizik adott esetben, az nem határozza meg azt, hogy milyen szakmaiság van a háta mögött, és hát valahol érteni vélem egyébként azt a... Tehát az első alkalommal oké, jó, tök jó, választás éjszakára örömködünk, szupi, akkor lenyomjuk ezt a kis táncot, és kész. De már egy második, tehát kezd unalmassá válni, kezd. Tehát mert onnantól kezdve már, hogy te pozícióba kerülsz, te már ott vagy, akkor már én azt gondolom, hogy ne showmanként viselkedj, vagy nekem az lenne az elvárásom, hogy ne vegye át a politika például a showbiznisznek a helyét, bár valamilyen szinten showbiznisz persze, de nem, tehát hogy egy komolyabb arcát mutassa szerintem egy politikus, de ugyanakkor meg, tehát hogy ezen fönnakadni, és ebből levonni olyan következtetéseket, hogy hát ez a szakmának is a becsületének is árt meg, hogy a Kossuth tér szakralitásához így hozzá.
2: Én nem is tudtam, hogy ilyen
1: nem
2: van.
1: Nem is értem ezt.
2: De jó lenne, hogyha előtte leírnák, hogy pontosan mit jelent. Igen, én azt gondolom,
1: hogy... Vagy szabad a Kossuth téren, akkor tudod csinálni. Tehát most táncolni
2: nem is merek, nem is merek már oda menni többet, mert véletlenül érted, most rám jön a szapora, vagy a... És hát nem tudom, tehát... Ájjáj. Na mindegy, tehát nem tudom, eleve én nem hiszek a helyek szakralitásában. Én abban hiszek, hogy azért az ember, mint olyan, és az embernek a tisztelete azért az egy nagyon fontos dolog. Hát nekem az nyilván tetszett, hogy spontán megjelent az angol énekesnő, aki a dalt prezentálta.
1: Arra járt,
2: igen, ez nagyon valószínű.
1: És be volt énekelve a hangja.
2: Igen. Tehát minden összeállt ez a történethez, és ugye elképzelem, ahogy feszült szegény, mert én ugye azt szeretem a tánc egy részében, hogy annyira spontán, hogy nem tudod megismételni. Aha. És akkor, tehát hogy mit izzadhatott szegény Hegedűs, hogy sikerül-e még egyszer reprodukálnia, tehát hogy lehet, hogy otthon gyakorolta.
1: Figyelj, higany mozgása van, úgyhogy szerintem ezt, hogy bármikor elő tudja valami.

0: tartottam, és nagyon tiszteltem, amikor a 89-es forradalom ugye Romániában hát valamilyen értelemben az ő nevéhez is. Tehát ő nagyon komoly részese volt ennek a történetnek kitörése. Én azt gondolom, hogy az akkori nyilatkozatai és az azóta történt élet útja óriási kontrasztban van egymással, tehát lehet, hogy jobban járt volna, hogyha ez nem történik meg vele. Nem irigylem egyébként ezért. És nagyon-nagyon erős figyelmeztetés lenne az ő életútja szerintem, és ha valamiért bocsánatot kéne kérni, akkor hát a Demeter Szilárdért neki kéne bocsánatot kérni mindannyiunktól, mert ugye a Demeter Szilárd úgy lett valaki, hogy vitte a táskáját.
1: Én, ha kellett, most, ha nem. Én azt gondolom, a Demeter Szilárdot ugye láttam itt Pakson, vagy hallottam itt Pakson, te is itt voltam, már nem
0: emlékeztem.
1: Én szerintem ő egy rendkívül nagy tudású srác, aki egyébként teljesen UFO is szerintem a mai világban.
0: Hát nagy tudásúnak, nem mondjuk
1: szerintem
0: úgy, hogy van egy rész.
1: De igen, szerintem azért okay. Kulturálisan ő sokkal hát olvasottabb, mint a... Mint
0: az átlag, és az átlag, de ő könnyebben a magyar kultúrát szervezte.
1: Jó, mindegy, most én a
0: személy... Tehát ne hozzám mérjed.
1: Értem, de ez, tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy az, én azt nem bánnám, hogyha alapműveltséggel rendelkező emberek lennének pozíciókban, és többek között nem a TikTok szintjére süllyesztenénk le a politikát, ilyen gagyi, bugyuta, mert most akárhogy is nézem, egyébként szerintem amit én láttam eddig a Hegedűs Zsoltból, mint egészségügyi miniszter szólalt meg, akár egy bizottsági vitán a meghallgatás, tehát azért látszik a fickón, hogy ő ott van, képbe van. Tehát
0: hát meg az előéletet, tehát a kamera, stb.
1: Igen,
0: tehát
1: igen, csak engem az zavar valahol, hogy erre a bugyuta TikTok szintre süllyedünk le a politikában is, mert hogy ugye mindig az igényeket akarja kiszolgálni a politika, csak meddig tartható ez? Tehát, hogyha nem tudom én, tényleg valami nagyon szélsőséges igénye lenne a választóknak, hogy pucéran szaladgáljanak a politikusok videókon, tehát akkor ez is lesz. Tehát, hogy hol van a méltóság?
0: Hát amikor Csicson Lina indult, vagy az általad nagyon sokra tartott Kelemen Anna, szerintem lettek volna olyan, hogy is mondjam, zárcsatornák, ahol erre komoly igény lett volna. Pusztán csak azért, hogy a politikai szavazó joggal még nem rendelkező embereket megvédjük, tehát ugye ez a fiatalkorúak vagy kiskorúak védelméről szóló. Tehát figyelj, ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon vékony jég, és mindenki megpróbálkozik mindennel, hogy valahogy fenntartsa egyszerre mind a kettőt.
1: Igen, csak nekem erről egy kicsit az a véleményem, hogy így lemennek kutyába, de tényleg, hogy én nem gondolom, hogy ezt...
0: Tudod, milyen unalmas lesz a Ruf Bálint az átlag magyarnak?
1: És akkor majd ő is fog táncolni, és nem akkor fog. Nem lesz, hogy mi lesz?
0: Ő biztos, hogy nem fog, de lehet, hogy te elégedett leszel vele. De az emberek nagy része, ha megkérdezik majd, hogy ki a legrosszabbú teljesítő miniszter, akkor Ruf Bálint lesz, mert unalmas. Mert csak szakmával fog foglalkozni.
1: Uh-huh.
0: Érted? Most szerintem.
1: Értem,
0: most
1: értem,
0: az én várakozásom.
1: Igen, de szerintem ez is valahol egy nevelés kérdés, a társadalom nevelésének a kérdése, hogy ne azt várja egy társadalom a politikustól, hogy a nyilvános politikusi megnyilvánulásaiba és szerepléseibe ő egy showman, aki egyébként mindenféle ilyen bugyuta TikTok videókat csinál. Nem, tehát hogy ez...
0: Igazad van, de ezek mi vagyunk. De az átlagember attól a szavazatát mégis azoknak fogja leadni, akik szimpatikusak, és úgy tud szimpatikus lenni, hogy így éri el.
1: Hát igen, csak ez ugye kétélű fegyver, mert nagyon cuki tudsz lenni, tehát azért vannak, tudjuk, ismerünk olyan politikusokat, akik nagyon cukik, mert szépen mosolyognak, meg nagyon kedves ilyen kreatív videókat csinálnak, de egyébként pedig tehát pénzek tűnnek el, meg szerződnek ki, meg nem tudom. Szóval szerintem ez nagyon rossz irány, így a társadalom, hogy mondjam, fókusz a szempontjából, mert hogy nem erre kellene fókuszálni, hogy a show az, a cirkusz az megvan-e.
0: Igen, de addig, ameddig az ismerőseid, akik a TikTok szintjén vannak, nem téged fognak megkérdezni, hogy egyébként az, aki neki a TikTokon szimpatikus-e, az érti a szakmáját, mert úgy gondolja, hogy te egyébként felelősséggel fogsz neki válaszolni, és te életedet ismeri, addig ez így lesz.
1: Ja, na mindegy, hát minden esetre szóval Tőkés László szerintem egy kicsit túltolta ezt a biciklit.
0: És mondom, én őt azért sajnálom, mert szerintem ő sokkal, de sokkal

0: többre hivatott valaki volt. Én azt gondolom, hogy 89-ben egyszerűen mindennel egyet tudtam érteni, amit mondott. Aztán, ahogy tehát ment tönkre az élete, bár bocsánat értem, mert elvált, stb. Tehát most nem azért, mert elvált, de nyilván ő egy lelkész. Tehát egy egészen más kultúrkört vársz el, és elkezdett politizálni, és nem tudom, amivel megint nincs bajom, mert szerintem tegye meg. De mégis egyszerűen én úgy látom, mintha nem lenne ura az életének, és ezért én számomra jó, ez nagyon most, sajnálom.
1: Ez most egy feltételezés, tehát ilyenekről. Tehát
0: de
1: ilyenekről
0: én most más ne dolgokra, nem erre a nyilatkozatára, hanem más megnyilatkozásaira is mondom, miközben szerintem ő egy sokkal értékesebb, és sokkal többre hivatott valaki volt.
1: Igen, hát minden esetben szerintem a tanulság az, hogy nyilván a szakmaiságot azt azok ítéljék meg, akik mondjuk az egészségügyi szakmába jártasak, tehát valószínűleg itt is lenne olyan, aki azt mondja, hogy nem ért hozzá, más meg azt mondja, hogy ért hozzá. Én kívülről mondom annyit, láttam, hogy szerintem ami ott vita például a Takács Péterrel megtörtént a meghallgatásán, szerintem az egy hozzáértő benyomását keltette, bár azért abban a vitában is volt szerintem olyan személyeskedő rész, amit szintén szerintem elegánsabb lett volna kihagyni. Igen. De ezt úgy látszik, hogy nem lehet, vagy nem vagyunk elég érettek ehhez, hogy kihagyjuk. Mindjárt mondhatod. Viszont szerintem a tanulsága számára, a társadalom számára, hogy azért ne a só alapján ítéljen, hanem ítéljen a tettek alapján.
0: Igen, de ha már itt tartunk egyébként, hogy mi szimpatikus, mi nem, nekem kifejezetten szimpatikus volt az is, amikor a Kapitány Istvánnak beszólt a szabad szülész
1: választás.
0: És én azt gondolom, hogy igen, az ott elkezdődött valami, és teljesen jogosnak tűnik, és örülök annak, hogyha akár időnként előttünk is zajlik olyan vita, amiből megértjük, hogy nem ilyen fekete-fehér jó, nem jó a helyzet, hanem sokkal átgondoltabban kell megcsinálni. Nekem ez pozitív volt.
1: Jaj.
2: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással a Szabad péntekbe, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk itt az elmúlt hét történéseiről. És folytassuk egy oktatási témával, mert hogy Radics Béla, a Fidesznek, ha jól emlékszem, fideszes képviselő, írta ki a Facebook oldalára, hogy szülőként rendkívül aggaszt, hogy a mai bizottsági meghallgatáson, ugye a Tisza oktatási miniszterének a meghallgatásán, Lannert Judit azt a választ adta neki, amikor az LMBTQ propaganda iskolákba való visszaengedéséről kérdezte, hogy szerinte nem kizárólag a szülők feladata a gyermek szexuális nevelése, és attól ugye teszi fel a kérdést Radics Béla, hogy akkor ki dönti el, ha nem a szülő, hogy a gyermek kitől és milyen jellegű szexuális tanítást kapjon. Hát, ugye talán a gender lobby, még ez is elhangzik ebben a posztban. Kicsit úgy érzem ilyenkor magamat, hogy tényleg, mint hogyha évekig tényleg ugyanazon a vonaton ülnénk, és tényleg, hogy nem tudunk leszállni ezekről a kérdésekről, és olyan dolgokról csinálunk ügyet, ami most őszintén, mi lesz akkor, hogyha hall a gyerek az iskolában, mondjuk a szexuális felvilágosítás során, ami egyébként volt akkor is az iskolában, amikor ez az LMBTQ kérdés még nem volt előtérbe helyezve, de hát ugyanúgy az osztályfőnöki órán volt szexuális felvilágosítás. Akkor ezt lehetett? Most az a probléma, hogy bejött ez a jelenség, az LMBTQ, és arról is beszélni kell. Szóval nem értem itt a problémát.
2: Hát én tudod jó, hogy én szélsőségesen oktatáspárti vagyok. Tehát nem hiszek abba, hogy bármit el lehet a gyerekektől rejteni. Sokkal jobb az, hogyha tudják, hogy mivel mit kell kezdeni, és nyilván itt életkori sajátosságok vannak. De ismervén a magyar kulturális valóságot, azért azt is tudomásuk kell venni sajnos, hogy azért a szülők komoly kihívásokkal küzdenek a felvilágosítás terén. Úgyhogy...
1: Bocsánat, szerintem sose volt a szülők erőssége. Most lehet, hogy te kivétel vagy, és leültetted az Ábit meg a...
2: Nem, én is azt gondolom, hogy sokkal gyengébb vagyok, mint amit gondoltam, hogy kellene, hogy tudjak.
1: Igen, de hogy szerintem ez soha nem volt a szülőknek az erőssége, plusz arról nem is beszélve, hogy egyébként az olyan mindig olyan furi és feszengős, hogy anyáddal vagy apáddal leülsz beszélgetni, és akkor arról beszélgettek, hogy szex, meg izé, meg nem tudom. Szóval, hogy valahol szerintem a
2: szülőtől... gondolni, hogy engem a gólya hozott, és örültek neki, nem?
1: Hát lehet, hogy... Jó, most nem mondok inkább semmit. Inkább nem mondok erre semmit. Na szóval hogy én ezt a szülőzést már csak azért se értem, mert egyébként nyilván a szülőnek joga van. Ez teljesen egyértelmű, sőt, hogyha meg tudja csinálni, tegye meg. De szerintem...
2: De a haverok úgyse várják ki.
1: Igen, de egyébként a másik az, hogy szerintem manapság már a gyerekek sokkal felvilágosultabbak, bocsánat,
2: mint a szülők.
1: Tehát, hogy már 12 évesen többet tudnak szerintem ezekről a dolgokról, és egyébként meg
2: azért az tragédia lenne, hát, tehát azért ennyire nem prűd a magyar társadalom, bár nagyon az.
1: Hát szerintem meglepődnél, hogy az általános iskolások miket mesélnek, meg miket mondanak. Ugye én nekem van ezzel kapcsolatban, tehát egy olyan kis csapat, akiktől így szoktam hallani, és így fönnakad nekem is a szemem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye alapvetően a szülő joga nevelni mindenhogy a gyereket. Na de aki nem neveli a gyerekét...
2: Ez így van.
1: Egy csomó olyan van, aki nem neveli. Hát ettől szenved az oktatásunk is, hogy olyan gyerekek kerülnek be az iskolapadba, akiket nem nevelt meg a szülő, neveletlen...
2: Köszönni nem tud.
1: Köszönni nem tud, így van. És akkor mondjuk azt, hogy hát de a szülőnek a joga a nevelés, hát akkor az oktatási rendszernek nem, nincs joga tehát a gyerekkel valamit kezdeni, hogy valami ember váljon belőle. Tehát, hogy én valahogy ugyanígy érzem ezt a szexuális nevelés kérdését, hogy igen, a szülőnek a joga és kötelessége is lenne. De egyébként az egyáltalán nem baj, mert nagyon sok gyereket mit csinálnak, oda teszik az iPhone elé, meg a tévé elé, és nem foglalkoznak vele. Könyörgöm, azt a hiátust, ami így keletkezik, azt a deficitet valakinek muszáj lenne kiegyenlíteni.
2: És hát jó, vagy nem... dolgozni a kiegyenlítésen, mert nem biztos, hogy valaha is ki lehet egyenlíteni,
1: hát lehet, hogy nem lehet,
2: csak
1: igen.
2: Legalább ne legyen még nagyobb a szakadék.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy miért kell ezt démonizálni, ezt az egész kérdést.
2: Azért, mert van egy olyan kultúrkör, amelyiknek meggyőződése az, hogy az állam, én is ezek közé tartozom, túl sok mindenbe beleszól, például abba, hogy hogyan költi el a pénzt a haverok számára. Tehát, de ettől még, ugye ez egy félrevezetés, mert nem biztos, hogy ezen a területen van probléma, máshol meg igen. Tehát egyértelmű, hogy ezekre a félelmekre, ugyanúgy, mint ahogy a háborús félelemre, nem illik, hanem éppen, hogy oktatni kéne, edukálni kéne a szülőket is, hogy hogyan kell tudni úgy összedolgozni mondjuk az iskolával, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor ezeket a dolgokat hogyan lehet nem kenyértörésre vinni, hanem mondjuk a gyereknek egy olyan helyzetet, olyan megoldásokat, feloldásokat adni, hogy a tanárnéni így gondolja, anya meg apa úgy gondolja, és ezzel nincsen baj, mert ez még a véleménynyilvánítás. Te gondold végig, nézzél, tapasztalj, most nem kell, hogy direkt be, tehát tapasztalj, hanem egyszerűen lásd a környezetedben, keres ilyen embereket, olyan embereket, tanulj meg jól kezelni. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne, hogy tanítsuk meg az iskolát, meg a szülő együtt dolgozni azon, hogy ez később működjön, és ne pedig ellenségként kezeljük a másikat.
1: Igen, de egyébként pont ezek azok a posztok, amik szerintem kifejezetten ilyen egymás ellen hergelős posztok, és egyáltalán nem abba az irányba visznek el, hogy megértsük egymást.
2: És miért?
1: Nem
2: mert nekem ez az érdekem.
1: Igen. Hát
2: mert hogyha egymásnak tudlak benneteket úszítani, akkor mind a kettőtöket lehet, hogy saját érdekemnek tudlak használni.
1: Igen, de egyébként azt sem értem. Most én a túltolt, olyan értelemben túltolt LMBTQ propagandával, ami például a filmekben megjelenik, ez a kvótázás, meg amit meg az, hogy minden filmben legyen egy meleg. Én ezzel nem értek egyet, ez attól függetlenül, hogy egyébként nekem is van meleg ismerősöm a környezetemben, meg minden, de nem érzem azt, hogy mindig indokolt az, hogy legyen egy filmben olyan szereplő, de tehát emellett ettől függetlenül is azt gondolom, hogy egyébként nem is értem azoknak a hozzáállását, akik úgy tekintenek, mintha ez, én nem is tudom, mintha ez egy ilyen tanulható dolog lenne, vagy ilyen, hozod magaddal, hogyha meleg vagy, és pont.
2: De
1: és
2: azért
1: nem tudsz ezzel
2: mit igen, tenni. De egy csomó ember gondolja, hogy ez másként van, és én őnekik is megengedem, hogy gondolhassák ezt. Mert különben én is kirekesztő vagyok, vagy ugyanolyan türelmetlen vagyok. De egyébként ezt már 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, még régebben volt, talán a Nagy Durranás című filmben volt, és ez nekem nagyon tetszett, amikor a főhős kiáll, megáll egy szál semmibe, hátulról, és akkor azt mondja, hogy mert minden filmben kell lenni egy jelentés nélküli férfiseknek, tehát most. Tehát ugyanerről szól a történet, na bocsánat, csak hogy bővül a kör. Tehát én azt gondolom, hogy eleve egy filmben nem tennék be olyan dolgot, aminek nincs jelentés tartalma. Ha viszont van, mert mondjuk róluk forgatok filmet, akkor azt nem lehet megcsinálni melegek nélkül.
1: Hát nyilván érted? Nem, de
2: hát azt mondom, hogy ne legyen funkcionálatlan, mert már sokkal nagyobb sértés az, hogy egy szakmának az íratlan szabályait egy kultúrának áthágja, mert vannak írott szabályok, a kvóták, mint az, hogy érted, hogy mit akarok mondani?
1: Persze, de pont a hollywoodi filmalkotásnak pont ez a nagy hibája, hogy öncélú nagyon
2: hát
1: sokszor.
2: Hát ezért nézik a Sundance Fesztivált, mert ott függetlenek vannak, bocsánat.
1: Aha.
2: Érted? És akkor ne Hollywood mondja már meg, mert szerintem Hollywood baromi gyönge. Azoknak, akik filmeket akarnak nézni, nagyon régóta nagyon gyönge.
1: Persze, érted? De akkor de is akkor, ez az, ami a legnagyobb.
2: De akkor neveljük a gyerekeket arra, és értem a Netflixet is. De azt gondolom, ha nincsen meg a funkciója valaminek, akkor az bűn a film ellen.
1: Egyértelműen.
2: És hogyha visszaállítanánk a szakmai igényességet, és hogy tényleg olyan filmeket csináljanak, aminek van értelme, mert akkor írja ki, hogy szórakoztató film, fiktív film, és hogyha ettől te hülye leszel, ne lepődjél meg. Mert tulajdonképpen ez olyan, mint hogyha cukros italt iszol. A vége az, hogy elhízol, cukorbeteg leszel, stb. Ja. Tehát következmények és mellékhatások, érted?
1: Igen.
2: Na de akkor erre tanítsuk meg, és ne azon kezdjenek el nekem vitatkozni, hogy két szarfilmről beszélnek, hogy melyik a jobb. Hát, nem, fiam. Ilyen. Tanítsuk meg a gyereket arra, hogy például ki tudják szűrni azt, amikor valami azért van bent egy filmbe, hogy mondjuk igazolja a rendezőt. Uh-huh. Mert ő akart egy jó filmet csinálni, de a banka perverzióját le akarja tolni a te torkodon, és az ő világmagyarázatát. Uh-huh. Akkor te ezt tud kivenni.
1: Persze.
2: Ennek van értelme, hát szerintem.
1: Igen. Igen, és ennek a kulcsa?
2: Az oktatás, megint ott tartunk, oktatás. Nevelés, tehát az, hogy beszéljünk róla, hogy tényleg ne hülyék kezdjenek el arról beszélgetni, biztonságpolitikai szakértőként, filmesztétaként, nem tudom micsoda, akinek fogalmuk nincsen, egy előadással jár előtted az izén. Hanem tényleg olyanok, akik fel tudják hívni a figyelmet arra, hogy mi a kultúrának látszó valami között, és a kultúra között. És az egyik legfontosabb egyébként az őszinteség.
1: Igen. Jó, hát figyelj, szerintem ebben most egyetértünk.
2: Ebben nagyon nehéz lenne nem egyetérteni.
1: Igen. Na, viszont még van egy pár percünk, és akkor beszéljünk egy kis helyi témáról is. Hát annyi, te is tudod, bejelentették a nagy hírt tegnap és ma, hogy a Böde Dani és Bognár György is hosszabbítottak egy évre szerződést, úgyhogy marad a Dani is, és marad a Gyuri is, aminek mi nagyon örülünk. Reméljük, hogy beengedik majd a rádióba is.
2: A Gyurit mindenképpen, a Dani azért olyan sűrűn nem akar jönni, de nyilván majd reméljük,
1: majd amikor
2: eléri a végnek a Zolinak az eredményét, akkor mindenképpen bejön. Már tehát az 570, azért ahhoz van még mennyi? 43 mérkőzés?
1: Hú, most így fejből nem
2: az 33 mérkőzés van,
1: igen,
2: csak
1: 33 van egy szezonban, igen, meg még van ez a holnapi, mérkőzés, tehát akkor az 34, és akkor igazából, igen, mert 560 ugye a második,
2: igen.
1: A Kuttor Attila, azt hiszem, igen. És 570 a vég.
2: Vég Zoli, igen. De a Zoli az egyébként kapus volt, tehát ugye az egy másik, ha jól emlékszem,
1: igen.
2: És akkor azért az kapusként más egyébként, mint az, hogy 40 évesen még rohangászunk a pályán. A Dani, nem az a baj, hogy, vagy nem az az érdekes, hogy rohangászunk, hanem teljesítünk. Hanem, hogy teljesítünk. Tehát ebből a szempontból a Dani megsüvegelendő, azt gondolom.
1: Na hát kíváncsian várjuk.
2: Bár az idén nem lett gólkirály.
1: Hát az idén nem lett gólkirály, de egészen már 10 gólt lőtt, vagy nem is tudom mennyit az idei szezonban is. És holnap még ugye DVTK, Diós Győrbe mennek.
2: Hát van mit ledolgoznunk egyébként, igen. Mert az idén találkoztunk, azt hiszem eddig már, hogy ebben a szezonban, vagy a bajnokságban és a kupában háromszor, és elég gyenge a mérlegünk.
1: Igen, igen. Hát, ugye most
2: egy Csovánka 1-0 elég.
1: Ja, simán. Ugye? Mi szurkolni fogunk, és tényleg reméljük, hogy meg lesz ez a bronzérem a srácoknak. Na, hát jól van, lejárt az idő, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen
2: megtiszteltetés volt.
1: Fontos dolgokról beszélgettünk.
2: Most már csak a pontozás van hátra.
1: Hát a pontozást azt majd át kell még gondolnom, nem akarok elhamarkodottan dönteni, de majd jövő héten, amikor itt lesz a Józsi, akkor ismertetem a pontszámokat.
2: Helyes. Kecsesség?
1: Jóképűség. Frizura.
2: Már most arról, amit teljesítettünk, itt nem az emberről beszélünk, hanem a műsor teljesítményről beszélünk.
1: Ja, értem.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora több mint 47 év, 25 ezeren már 58 éven felettiek. A miniszter szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika, írja az MTI. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
2: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni itt 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
1: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
2: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
1: Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében, ezen a héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV revizorai május 18 és 22 között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt, írja az MTI. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában, a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene, vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Leterhelték pénteken a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját, közölte az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a Paksi Atomerőmű 3-as blokkja május 15-én 16 óra 5 perctől 50%-os teljesítményen üzemel. Az üzemeltető személyzet egy szekunderköri csővezeték, vagyis egy turbina gőzvezeték tömörtelensége miatt terhelte le a blokkot. Hozzátették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán. A blokk biztonsága nem került veszélybe, az eseménynek a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad. Idén tavasszal 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az Egyesület negyedszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az Egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a Paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint a rendhagyó borversenyek, bormustrák, a Schiller Fesztivál, a Sárbor és a Mártonnapi Újboráldás. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az Egyesület elnöke.
2: A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amiben kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni, és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények.
1: A szabadtéri megnyitón pénteken délután a nagy eső ellenére is szép számmal voltak résztvevők, akiknek a rendezők kis műsorral és borkostolóval kedveskedtek.
2: Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Magabiztos győzelem a bronzmeccsen. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság bronzmeccsének második találkozóján az ASE 113-92 arányú győzelmet aratott hazai pályán a kaposvári KK ellen. Már az elején jól kezdett az ASE, 19-5-re elhúztak, de az első negyed végére kiegyenlítettek a vendégek. A fél idő után azonban elhúzott az ASE, és realizálódott a 20 pont fölötti különbség. A találkozón szinte végig vezetett az Atom, és magabiztosan húzta be a győzelmet. A találkozó után Eilingsfeld János így nyilatkozott rádiónknak.
4: Hát annyira nem volt sima, már az eredmény ezt tükrözi. Nagyon kemény csapat a Kaposvár, erre készültünk, mindenféleképpen nyerni szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy a védekezésünket jobban össze tudtuk húzni, és jobban oda tudtunk figyelni arra, hogy megállítsuk az egyegyező játékosait a Kaposvárnak, illetve a lepattanózásokra is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, tudtunk könnyű labdákat szerezni, ezáltal könnyű kosarakat dobni gyorsításból. Úgyhogy mindenféleképpen a védekezés volt kulcs ezen a mérkőzésen, illetve az, hogy támadásba kiosztottunk 34 gólpasszt. Tehát csapatjáték volt végig, úgyhogy ez mindenféleképpen megsüvegelendő, úgyhogy következő mérkőzésen is ez lesz a célunk, nyerni szeretnénk, és ugyanígy szeretnénk játszani.
1: A párharc állása 1-1. Folytatás szerdán Kaposvárot. Hazai pályán legközelebb pünköst hétvégén szombaton fogadja az ASE a Kaposvárt a bronzmeccsen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

0: I guess you moved on really easily.
1: Fox FM. Fox FM.

0: Szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Paks FM.
2: What?

0: legfrissebb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összekött.
2: Hate confrontation.

0: Paks FM. Paks FM. Összeköt.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.